0: befektetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartotta egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Madonna elárulta, hogyan jött létre együttműködése Sabrina Carpenter énekesnővel. Az MTV Video Music Awards-on a két sztár közösen vehette át a legjobb kollaborációért járó díjat, a Bring Your Love című dalukért. A színpadon pedig Madonna elmondta, hogyan született meg a közös munka. A 68 éves énekesnő szerint eredetileg 5 napig várt arra, hogy Sabrina válaszoljon neki, de stábja nem ért vissza. Aztán privát üzenetet írt neki, így indult a kapcsolatuk, közölte Madonna.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon és tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartotta egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Madonna elárulta, hogyan jött létre együttműködése Sabrina Carpenter énekesnővel. Az MTV Video Music Awards-on a két sztár közösen vehette át a legjobb kollaborációért járó díjat, a Bring Your Love című dalukért. A színpadon pedig Madonna elmondta, hogyan született meg a közös munka. A 68 éves énekesnő szerint eredetileg 5 napig várt arra, hogy Sabrina válaszoljon neki, de stábja nem ért vissza. Aztán privát üzenetet írt neki, így indult a kapcsolatuk, közölte Madonna.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

Felsekinek el nem nincs értelme.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves Salgó Tarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Madonna elárulta, hogyan jött létre együttműködése Sabrina Carpenter énekesnővel. Az MTV Video Music Awards-on a két sztár közösen vehette át a legjobb kollaborációért járó díjat, a Bring Your Love című dalukért. A színpadon pedig Madonna elmondta, hogyan született meg a közös munka. A 68 éves énekesnő szerint eredetileg 5 napig várt arra, hogy Sabrina válaszoljon neki, de stábja nem ért vissza. Aztán privát üzenetet írt neki, így indult a kapcsolatuk, közölte Madonna.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 30-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljesség igénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Béla az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1908-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztálytalálkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a Balassival. Szabó Andreát, a 125 év, 125 pillanat című kötet szerzőjét hallják.
4: Olyan megható, hogy mennyire küzdött ez a polgárosodó város az iskola, a gimnáziumért, tehát egy középfokú intézményért, amely az értelmiségét adja ennek a városnak. Ugye 1875-től polgári fiúiskola működött az épületben, és aztán nagyon szép volt az, hogy amikor megalakult a gimnázium, dr. Sárfi Aladár állt az élén egy esztendeig csupán a korai halála miatt, és azt mondta, hogy őt egyetlen dolog vezényli, vezeti az iskola megalapításakor a saját lelkiismerete. És azt lehet mondani, hogy a következő igazgató, Jaskovics Ferenc, aki az első világháborúig 1914-ig vezette az intézményt, már teljes mértékben bekapcsolta a balassi tanárait a város kulturális életébe. A legidősebb emlékező Wagner Béla tanár úr, aki visszatért az Alma Materébe könyvtárosként és tanárként. Ő még látta azt az 1908-ban végzett osztályt, ő az 50-es években járt a gimnáziumba, tehát látta azt az osztályt, aki osztálytalálkozóját tartotta, 1908-ban végzett talán dr. Bott Gyula osztálya, akiket ő nyilván akkor idős uraknak látott. Gyülekeztek ezek az idős urak, és ez olyan hátborzongató, illetve megrendítő volt, hogy ő, tehát egy olyan ember él közöttünk, aki még látta a gimnázium első osztályát.
2: Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgótarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Hajszálnyi előnnyel vezet a Vác csapata a Dunavarsány előtt a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Mindkét csapat 14-14 pontot gyűjtött eddig, a Vác a lőtt gólok mennyisége alapján vezeti a bajnokságot. Ezen a hétvégén a jelenleg 7. helyen álló Csömör ellen hazai pályán áll ki a Vác csapata.
1: Időjárás.
2: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 30-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljesség igénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Béla az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1908-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztálytalálkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó Balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a Balassival. Szabó Andreát, a 125 év, 125 pillanat című kötet szerzőjét hallják.
3: Olyan megható, hogy mennyire küzdött ez a polgárosodó város az iskola, a gimnáziumért, tehát egy középfokú intézményért, amely az értelmiségét adja ennek a városnak. Ugye 1875-től polgári fiúiskola működött az épületben, és aztán nagyon szép volt az, hogy amikor megalakult a gimnázium, dr. Sárfi Aladár állt az élén egy esztendeig csupán a korai halála miatt, és azt mondta, hogy őt egyetlen dolog vezényli, az vezeti az iskola megalapításakor a saját lelkiismerete. És azt lehet mondani, hogy a következő igazgató, Jaskovics Ferenc, aki az első világháborúig 1914-ig vezette az intézményt, már teljes mértékben bekapcsolta a balassi tanárait a város kulturális életébe. A legidősebb emlékező Wagner Béla tanár úr, aki visszatért az alma máterébe könyvtárosként és tanárként. Ő még látta azt az 1908-ban végzett osztályt, ő az 50-es években járt a gimnáziumba, tehát látta azt az osztályt, aki osztálytalálkozóját tartotta, 1908-ban végzett talán dr. Bott Gyula osztálya, akiket ő nyilván akkor idős uraknak látott. Gyülekeztek ezek az idős urak, és ez olyan hátborzongató, illetve megrendítő volt, hogy ő, tehát egy olyan ember él közöttünk, aki még látta a gimnázium első osztályát.
2: Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgótarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Hajszányi előnnyel vezet a Vác csapata a Dunavarsány előtt a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Mindkét csapat 14-14 pontot gyűjtött eddig, a Vác a lőtt gólok mennyisége alapján vezeti a bajnokságot. Ezen a hétvégén a jelenleg 7. helyen álló Csömör ellen hazai pályán áll ki a Vác csapata.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Vissza az időben.
5: Hello, jó reggel.
6: Jó reggel.
5: Nórika itt van.
6: Vagyok.
5: És ragyog, lehet azt mondani.
6: Ragyogok, és már ki is olvadtam.
5: Igen. Csípősek
6: ezek a reggelek.
5: Csípősek, de szépek, mert utána, hogy ugye várt, hogy felmelegszik a levegő, és akkor igazi vénaszonok, nyara van, jó idő, süt a nap, sunshine, meg minden.
6: Igen, én továbbra is kiegyeznék egészen tavaszig ezzel az idővel.
5: Egyébként én is. Reggel kicsit föltözöttem, de utána meg jó idő van. Így ez teljes örömben van. Na, hát szeptember utolsó napja van, kedvesek, mert a 2026. szeptember 30-a van.
6: Jézus ereje, de ezzel mennyire durva ezzel szembesülni.
5: Hát ez van. Szaladunk, úgyhogy köszöntünk mindenkit, de elsősorban a névnaposokat, úgyhogy drága, kiket köszöntjünk ma föl?
6: Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk minden ma ünneplő Jeromosnak, Becsének, Feliciának, Honóriának, Honóriusnak, Örsnek, Viktornak és Zsófiának. Isten éltessen titeket ma is.
5: Így van, köszöntünk mindenkit, a börzsönyi betyárokat, a dunamentieket, a szigetlakókat, visegrádiakat, a váckörnyékieket.
6: Hirtelen azt hittem, a börzsönyi betyárokkal az lesz, hogy valami célzott csapatot szólítasz
5: nem,
6: meg is.
5: Nem, múltkor már kezd bennem ezt körvonalazódni, hogy mindenkit egyébként valami kis az általam kitalált kis és csapatként köszöntsek, tehát ugye a börzsönyben, tudod, ilyen Szokolya, meg Király, a börzsönyi betyárok.
6: De nagyon jól hangzik. Alliterális, minden megvan.
5: A dunakanyari zsiványokat ott, nem tudom én, Verőcétől, Zebegényig, Szobék, tudod, akkor a Váciakat, M2 melletti huligánokat, nem tudom, tehát valami ilyesmi. Legyen Cserháti, nem tudom kiket még.
6: Na mindegy, ezen még csiszolja egy kicsit.
5: Ezeket még próbálom, hogy mindenki érezze a törődést, meg azt, ha szeretjük őket. Jó? Na. Oké, kiemelünk egyet, ha már az M2-esi huligános betyárosok szóba kerültek, Dunakeszi az egyik mai helyszínünk, mert hogy már ott van a postaládákban egy újjáélett városi buság. Van ennek létjogosultsága? Kell ez? Jó ez? Miért gondolta az önkormányzat, hogy ezt előpattintsák, és elindul egyébként egy ilyen közéleti lapja a városnak? Erről beszélgetünk majd. Diósi Csaba polgármester lesz. Többek között a mai napon a vendégünk. Jó? Úgyhogy kezdjük is, mert hogy megoszlágerek várnak rátok, aztán pedig jövünk, és nem is tudom, milyen dalt hozok nektek. Azt gyorsan mindjárt megnézem, amíg szólnak a reggeli ébresztő nóták.

0: Ha a szerda, akkor 90-es évek. Semmi nem találtam, ami engem érdekelt volna a 90-es évekből.
1: Ez mennyire jó.
0: Komolyan mondom, tehát az ég a végén semmit.
2: Na hát akkor mi mond, mond úgy, mit hogy találtál mégis.
0: Úgyhogy kötök gyerekek, mert hogy a mai napon születik, igen, egy pont 40 évesen mai napon a Mumford & Sons zenekarnak az egyik tagja, mégpedig Ben Lovett, aki a vokálos, billentyűs, harmonikás és dobos is egyben. És az egyik kedvenc zenekarom a Mumford & Sons, ezért úgy gondoltam, hogy akkor ezt beteszem most. Ők azért a 2000-es évek környékén lettek, ismertek már, de gondolom biztos már a 90-es években is gyakorolhattak, úgyhogy belerakom a kategóriába. Jó gyerekek, úgyhogy a mai napon 40 éves, ennek a remek zenekarnak az egyik tagja, úgyhogy nagyon sokat voltak Magyarországon, és én már egyébként a Szigeten azt hiszem kétszer láttam őket.
2: Tényleg?
0: Én azt hiszem két éve voltam rajtuk, nagyon-nagyon imádom őket. Folk, rock, akusztik beütéses történet, nagyon jó ritmikával, imádnivalóak, mi is edzük egyébként a Smoking Sofa Trióval, úgyhogy egy kis érdekesség jön ezzel kapcsolatban, hogyha nem tudnátok, hogy ez a banda pontosan mit tol.

0: is meg egyébként?
1: Hogyne, dehogy nem.
0: Azért mondom, simán. Imádom azt a bandát. Nagyon-nagyon jók egyébként. 2007 decemberében alakultak meg, és a Nyugat-Londonban bukantak fel először. Olyan előadókkal együtt lépett fel szépen lassan a banda, mint Laura Merlin, Johnny Flynn, vagy éppen Noah and the Whale, és hát a megalakulás óta nagyon-nagyon sikeresek, rengeteg rajongója van egyébként Magyarországon is, tehát imádják őket, és ugye van azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 lemezük, a legfrissebb egyébként az pont most jött ki, és több közreműködőt is felsorakoztatnak benne.

0: Egyébként nekem megvan az Ádám, hogy te előző életedben szerintem valami texasi vagy, valami amerikai farm, hogy te ki
1: látsz
0: voltál.
1: Engem, hogy egy bendzsózok
0: megvan,
1: kint a teraszon, és ilyeneket
0: igen,
1: tolok.
0: Igen, és egy olyan farmon, ahol mit tudom, nem feltétlen vannak állatok, aha, de az fix, hogy nem a belvárosban
1: és
0: van,
1: és
0: hanem valahol.
1: És akkor ezen egy szervezek ott igen, mellett, egy kis lámpionos
0: szalmabálás. Csizma fönn, kint ülsz a hintaszéken is.
1: Igen, igen. Penge. Nagyon szeretem őket egyébként, erre arra, tehát tömegek, tízezrek tomboltak egyébként
0: hát már színpadon.
1: Tehát, hogy iszonyatosan jó bulis történetről van szó. Nagyon sok irodalmi utalás van egyébként a dalokban, Shakespeare-től kezdve az Odüsszeiáig, és végig lehet hallgatni a lemezeket, hogy azért egy picit mindig változtak, mert ugye itt a country is, mandolinos, bluegrass-es vonalat aztán mondjuk egy picit átalakították a Wilder, ugye Wilder Mindban, ott a 15-ös lemezben rockosabb, elektromosabb lett, tehát ugye kísérleteznek is folyamatosan, de mind a mai napig megújulnak, és egy tök jó zenekar, úgyhogy tessék őket hallgatni ma.

0: Nézzük, hogy a mai nap miért fontos nekünk, kedvesek. Hát először kezdjük el azzal, hogy a mai nap ugye népmese napja, mégpedig azért, mert hogy a mai napon megszületik Székelyföldön Benedek Elek, mesemondónk.
1: Zseniális, igen. Zseniális. Mennyire szerintem, neked olvastak, vagy te olvastak?
0: Olvastak.
1: A jó kis magyar népmeség, illetve az még a rajzfilmben is.
0: Igen, meg ugye Benedek Eleknek is volt a mese, most ki volt az, aki ezt fölolvasta, valamelyik...
1: Szabó Gyula.
0: Igen, az volt. Szerintem. Mert nekem emlékszem arra egyébként, hogy Szabó Gyula volt a magyar népmesség, de én emlékszem arra, hogy ült valaki, fekete-fehér volt az egész, tehát ugye felületére ült valaki, hogy Benedek Elek meséli, és akkor kinyitotta, és elkezdte ugye olvasni. Nem tudom, hogy ez...
1: Ő talán nem is Szabó Gyula volt, biztos, de tudom. Nem. Úristen.
0: Mert rákeressünk gyorsan?
1: Keresére, légy kedves.
0: Nem fogjuk
1: nem a Stankai, mert... de valami valaki
0: igen.
1: Más volt talán.
0: Valami rémlet egyébként, hogy...
1: Igen. De hát, hogy azok, úristen, mennyire jó. Nagyon remélem, hogy a mai, manapság is olvasnak
0: vagy
1: a
0: valamelyik,
1: mai
0: vagy valamelyiket kell keverem, nem tudom. Mindegy, de valami ilyesmi rémik egyébként. Na, jó. Hát ez nem annyira vidám, hogy a mai napon hunyt el James Dean. Elég fiatal.
1: Mekkora menő fickó volt, atya szentég.
0: Halál.
1: Hát de mennyire jól is nézett ki, nem?
0: Nagyon, és szerintem alapvetően, amilyen éles stílusa volt neki, lehet, hogy igen, tehát ugye a farmer gatya, az hozzá kapcsolódik, ugye fehér póló, piros jacky, nem tudom, tehát hogy legenda lett egyébként. És ugye Harabban a világgal című film az olyan volt, mint hogy nem tudom én, tehát mint hogyha most a tinédzserek azok mondjuk a maguk sztárjai által megfogalmazott gondolat tudnak ugye így érvényesülni, tehát egy fontos szószóló volt. Aztán itt van, mai napon megszületik William Ridley, a Ragogumi király, a mai napon 1861-ben. Igen, szappan és sütőpor után jött a Ragogumi biznisz egyébként, úgyhogy ezt itt kell csinálni, gyerekek. Na, ami még érdekes, 1901-ben kötelezővé tették Franciaországban a rendszámtáblát minden járművön, amely meghaladja a 30 km/h sebességet. Tehát, ha ezt veszed, akkor a rolleren simán kéne rendszámnak lennie. Itt mondjuk nálam.
1: Hát, hagyja is. Elektromos rollernek én továbbra is azt mondom, nem kéne lenni.
0: Igen, abszolút.
1: Mert nem vagyunk hozzá agyban ott.
0: Abszolút nem. Na, Nürnbergi permoly zajlott 46-ban, és ugyan 22 náci vezetőt találtak bűnösnek. És a végén 1960-ban először mutatják be a Freddy és Béni Amerikába.
1: Te szeretted a Flintstones családot?
0: Én sokszor mondtam azt a hallgatótnak, hogy én a William Hanna és Joseph Barbara rajzfilmeken nőttem fel. A klasszikom. Tehát, hogy én nagyon szerettem ezeket. A Scooby-Doo-tól kezdve a Jetson családon keresztül.
1: Igen, Scooby-Doo-t annyira már
0: nem. Én ebben voltam benne. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Na, jó van. Ketten vagyunk, úgyhogy a régi Nógatot megnézzünk. Jó, Nórikám? Már is nézzük a dátumot.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1992-ben viszlek vissza, jó?
1: Jó.
0: Szeptember 30-ai Nógrád, meg persze a hallgatókast is, és nem annyira helyi, viszont annál inkább szerintem föl fogja tüzelni az emlékeidet. Én úgy gondolom, mert hogy az 1992. szeptember 30-ai Nógrádban benne volt a nemzetközi top 10 zenei lista.
1: Ó, Jézus ereje, mik vannak egy Nógrádban?
0: USA, úgyhogy ezt így pörgessük már végig, mert hogy én 92-ben még azért bőven óvodás voltam, tehát hogy...
1: akkor te még annyira nem élted
0: igen,
1: ezeket.
0: Igen, te akkor ez már azért, ezen már azért voltak veretések. Ez a Erasure, az Inner Circle, a Roxette, Dr. Alban, Michael Jackson, Guns N' Roses, W, Madonna, John Cicada, vagy John Cicada, nem tudom, két dallal is. Így először a német top 10.
1: Ez a német,
0: igen.
1: Megőrülök. Figyelj, én nekem nagyjából még az is megvan, hogy az MTV ugye akkor ez volt a Music TV.
0: Igen.
1: És hogy ott is mindig voltak talán hetente egyszer ilyen listák. És nagyjából nekem még a klippek is megvannak hozzá.
0: Így már látod ezt, hogy akkor abszolút. Nem tudom, Madonnától a This Used to Be My Playground, vagy nem tudom, Dr. Albántól az It's My Life.
1: Hát mondjuk attól én imádva megőrülök, amúgy igen. Is a fogorvos úrtól. Igen, nagyon szeretem. igen. De tényleg, nagyon komoly.
0: Jó, angol. Itt van a Snap zenekar, vagy együttes, nem tudom ki
1: között. Rhythm is a dancer. Ez.
0: Ú, az a
1: tudod, az ilyen veretős.
0: Jó van, meg minden megvan. Tudtam én, hogy ez a Jánka fogja tudni, hogy mi van.
1: Sőt, Dr. Alban.
0: Igen, ez maradjon. Igen, tehát ugye a némethez képest, ugye Dr. Alban van megint Roxette-től, a How Do You Do, Madonnától szintén ez a nóta, az Erasure is ott van, a W, a Please Don't Go, Undercover és a Baker Street.
1: Na most azt nem tudom.
0: Azt én sem. Guns-tól a Knockin' on Heaven's Door.
1: Nyilván.
0: Billy Ray Cyrus, az egyébként ugye Miley Cyrusnek az apja.
1: Igen.
0: Ő meg ilyen country story, az érdekes, hogy ott van. Mondjuk az angol, ez picit más, gondolom, ízlésben. És ott is az egy John Secada, azt sem tudom egyébként, hogy ő kicsoda, ezek mentek. És aztán lehozta a Nógrád még az amerikait is.
1: De ez, nem is értem, hát ez mennyire vicces, hogy egy Nógrád.
0: De azért gondoljunk bele abba, hogy mondjuk, nem tudom, lehet, hogy a Balassoriamaté kollega csinálta, és azért ez begyűjteni 92-ben.
1: Igen, ott még nem volt ez, hogy bepötyögte.
0: Figyelj, se, azért a telefon meg internet, semmi, hogy akkor ez hogy húzod le, hogy akkor nem tudom, lehet, hogy akkor járatott valami olyan lapot, megküldték neki a tengeren túlról. Ez érted, mire gondolom.
1: Tényleg, mondjuk ebbe látod, én bele se gondoltam.
0: Ez óriási
1: ebben,
0: meló lehetett,
1: mi dolog volt.
0: Na, itt az USA-ban a Boys Ilman.
1: A Boys Two Men, ne haragudj, Boys Two Men.
0: De mi Ill van ide írva?
1: Mert kettő. Az ilyen kettő? Két pálcika pont. Igen.
0: Jó.
1: Az
0: kettő, tényleg, bocs.
1: De az ilyeneket egyébként csak jelzem, nem csipáztam ezeket a fiú zenekarokat, de tudom, hogy melyik.
0: Jó. TLC, aztán Bobby Brown, Shakespeare Sister.
1: Fi, ne viccelj, Stay With Me. Nagyon jó. Az egy ilyen lassú
0: nincs
1: szám, hogy egy halott csávó mellett, már mint ott éppen meghal közben. Az két ilyen nagyon dark hölgy, igen. Nagyon jó hangja. Így imádtam, igen.
0: Aztán a Guns-tól November Rain van, Patti Smith van,
1: Patti Smith
0: House
1: is.
0: Of Pain van. Nem tudom, ki ez a John Secada. Nagyon ment akkor Elton John is fölfitt, még az USA listára, és a High Five-val zárul a 10-es lista. És akkor ezeket beszerezni mondjuk 92-ben Balassagyarmaton, akkor mondjuk kazettán, az már kihívás volt?
1: Én szerint úgy nem. Műsoros kazettán beszerezni abszolút kihívás volt.
0: Igen.
1: Nyilván még annak idején tudod, ez a rec gombot.
0: Hogy ne, és akkor fölhívd Bétót Lászlót, felvetted.
1: Így van, igen. Tehát hogy leginkább azzal működött, sőt én még VHS arra is emlékszem, hogy az MTV-n nagyon gyakran.
0: Nekünk is volt egy klipválogatásunk.
1: És akkor azt ott.
0: A rommá lett nézve a családban
1: így
0: belül.
1: Van,
0: tehát
1: így
0: az,
1: van.
0: Az úgy őriztük érte, mint a Szentgrált.
1: Nagyon nagy kincs volt a műsoros kazetta. Már csak azért is, mert én emlékszem, hogy nyilván azért azok elég drága, húzós áron lehetett beszerezni őket, és nem csak úgy, hogy itt Balassagyarmaton elment és mindenhol, igen. Tehát meg lehetett akár rendelni,
0: igen.
1: Vagy Demus Zsula néni, tudom, hogy ott a boltban gyakrabban lehetett kapni műsoros kazettákat, de nyilván most tripla áron
0: nem
1: tudod,
0: fogod.
1: Tehát okay. Kincs van. Volt, akinek
0: na.
1: Volt.
0: Hova hoztál?
1: Mennyire jó.
0: Holnap is jó lesz majd a téma.
1: Jó.
0: Tudsz majd hozzászólni.
1: Ez köszi.
0: Mi pedig megyünk tovább, jönnek a megoslágerek, aztán pedig a hetes hírek. Maradjatok velünk, aztán pedig folytatjuk majd mindjárt a startmenüt.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
7: Hazudtam neked.
6: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
8: Verity. Hamarosan a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgótarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd.
1: Időjárás.
10: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
10: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
7: Elmúlt 7 óra, 3-mal, jó rádiózást mindenkinek!
9: Jó reggelt!
7: Dúljuk a csengő bongó, jó reggelt a hangját! Egyébként, akárhogyha gondoljátok, ezt meg tudjátok venni tőlünk, mert ezt föltöltük egy ilyen sound clipbe, és akkor ezt meg lehet vásárolni, és akkor reggel ébredtek, és akkor nem ilyen csiripedés lesz, hanem az lesz, hogy...
9: Jó reggelt!
7: Ennyi! És ezzel meggazdagszunk!
9: Jó kép biznisz!
7: Szóval jó reggelt tényleg mindenkinek!
9: Nem tudom, hogy anyukámon kívül megvennie valaki.
7: Úgy fogjuk tálalni, hogy mindenki rá fog.
9: Jó.
7: Szeptember 30-ban szerde van tehát, és akkor elmúlt 7 óra, és újjunk az első témánkkal, amit így egymás közt beszélünk át, de hát olyan téma, ami szerintem mindenki használ már, megint az AI. Jó, mert hogy AI, és hogy 8 olyan dologról fogunk beszélgetni, amit nehogy beírjátok a Chatibe vagy a Gemini-ba, mert akkor abban gond lesz. Jó, ezekről el szoktunk egyébként feledkezni, pláne hogyha valami hirdetést, bármit írunk, nem szabad, mert nem jó. Úgyhogy pár dal is foglalkozunk egy-két ilyen fontos dologgal.

0: mesterséges intelligencia a témánk, amely szerintem most már egyre jobban elő fog jönni.
1: Ugye, hát ez, hogy, ez már van, nem elő fog
0: igen,
1: jönni.
0: De
1: ez már...
0: nálunk is itt. Mert hogy ja, sokat, hogy sokat foglalkoztunk már vele, nekem rengeteg nyűgöm van vele, ezt már többször is elmeséltem, nagyon sok minden nem tetszik már, tehát nekem halálom az AI-os születét. De most a születi mulatságok voltak, mindenki AI-jal csinálta.
1: Hát ugyanolyan kicsit. Nem is az feltétlen, hogy halál. Én használom amúgy, én ilyen fizetőset használok.
0: Igen.
1: De egyértelműen mindig meg lehet mondani, hogy ki az, aki azzal csinálta meg, ki az, aki nem. Az nem, úgy rááll az ember szeme. Na de ez mindegy is, hanem hogy... Jaj, ha tudnám, hogy mit akartam mondani.
0: Nem tudom.
1: Az, hogy nem olyan gáz az, tudom, hogy te mondtad a legelején én is ezt, már, hogy tehát, ezektől hogy ki vagy.
0: Elhiszem, mert hogy nincsen grafikus az önkormányzatnál, meg tudják csinálni normálisan, és akkor kész. Viszonylag is, akkor nem kell hozzá még egy ember, ott a kultúros, izé, tehát, hogy az egyik ilyen szerintem problém az, hogy ez ránk ömlik, ez a digitális szenny, amit egyébként az AI plakátok csinálnak.
1: Vele. Én inkább azt mondom, hogy szerintem egész kevés a tudásunk ahhoz, hogy mondjuk milyen promptok, hogy milyen irányelveket adunk meg
0: igen.
1: neki. Tehát, hogy meg kéne tanulnunk jól használni.
0: Azt lehet egyébként nyilvánvalóan.
1: Én inkább, mert igen. ez kell, hogy legyen a megoldás.
0: Igen.
1: Mert itt van, ingyen is elérhető, nyilván van, aki dolgozik is vele, az akár előfizet, vagy nem tudom. Persze. Tehát vannak nagyon hasznos, de nem tudjuk használni, és én remélem, hogy tárgyaltunk már róla, de hogy valamikor a Tresópalit el tudjuk érni.
0: Igen, mert ugye Veres Pálné díjas is lett egyébként, ugye Barassagyarmati tanáremberről van szó, mérnökről van szó, ugye a Szondiban tanító, és ugye Veres Pálné díjat kapott a megyei közgyűlésen.
1: És hogy én vele beszélgettem kézilabdás apukaként, szoktunk, amikor a lányaink kéziznek, és eszement, figyelj, valamelyik nap, nem akarom én elmondani, de majd amikor felhívjuk, ő elmondja. Mondja, de hogy az AI-ról tudod, milyen rémisztő dolgokat mesél? Őrület, tehát, hogy így vagy, hogy a filmben érzed magad, amit nem tudom, mikor láttál, hogy a gépből kijön ki, vagy nem tudom.
0: Igen.
1: Szóval nagyon durván előre haladott a világ ebben, és most, mi még le vagyunk maradva.
0: Most jött, talán pont a múltkor a Karvasanyival beszélgettünk arról, hogy most egy-két tudós mondta azt, hogy nem tudom, 3 év, és akkor itt AI hatalmaskodások történtek. Addig még azért van egy kis időnk, úgyhogy most nem erről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy van egy-két olyan dolog, amit egyébként nem szabad semmilyen esetre sem megadni az AI-nak, úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni mindjárt, gyakorlatilag egy pár dal után.

0: Az AI és ami mögötte van, ez a témánk ebben az órában, és hát egyfajta tanulási folyamat ez a számunkra is, tehát ugye itt a hallgatókkal együtt fogunk ezen végigmenni remélhetőleg, mert hogy van 8, hát sok van, de most 8 olyan dolgot találtunk egyébként, amit soha nem szabad megosztani az AI-jal, mert hogy gáz lehet belőle. Tehát ez szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy van bizonyos adatok, információk, amiket nem lehet a chatbotokkal megadni, mert hogy a visszaélés esélyét az simán ott van, és galiba lehet belőle.
1: Na mi a top 1?
0: Még a 30 évben, még a 30 napig még ott lehet például, hiába, hogy te törlöd már a beszélgetést, még az ott marad az AI-ban, tehát hogy igen. A Stanfordi kutatók csinálták azt, hogy 6 amerikai ilyen AI cégnek az adatvédelmi irányelveit tekintették át, és ugye...
1: Mondjuk ez rosszul hangzik, hogy Stanfordi kutatók, de
0: az jött rá, hogy a legnépszerűbb checkbotok alapértelmezés szerint felhasználják a csevegésből nyert adatokat, ugye a mesterséges intelligencia feltanítására. Tehát, hogy bármit nyomasz bele, akkor nyilván azért. És adatokat aztán határozatlan időre megőrzik, és egyesítik azokat a fogyasztókról szóló más információkat, például keresés, vásárlási előzmények, amik egyébként komoly aggályokat vetnek fel, tehát, hogy nem mindegy, hogy mit promptolunk be ebbe a szutyokba abszolút, mert hogy...
1: Nagyon mert, nem hogy biztos nem mindegy. Vagyok benne. Sőt, én mint egészségügyi vonalon nagyon sokan jönnek például hozzám úgy, hogy a... természetesen az AI-jal megbeszélték a leletüket, vagy nem tudom én, ahelyett, hogy a házi orvosukkal beszélnék meg a leletüket, de hogy mondjuk ne tegyünk bele egy laborleletet, ha én meg is akarok kérdezni, ne tegyünk bele úgy, hogy ott vannak a személyes adatok. Léci, végképp ne tedd.
0: Resz róla szó egyébként, így van. Na, úgyhogy itt azzal kezd, hogy nagyon érdekes, hogy így valahol beregisztrálsz. Nem tudom én, MVM applikációktól kezdve víz, akarsz fizetni, kell egy jelszó, meg kell ugye valami akkuntot kell csinálnod, és akkor mi legyen a jelszó, akkor megkezdem a chatit, hogy akkor generáljon nekem. És azt mondják a szakemberek, hogy fontos, hogy igen, tehát hogy a mesterséges intelligencia nem megbízható eszköz a jelszavak generálására.
1: Kinek jut eszébe, Ádám? De kinek jut eszébe?
0: Szerintem bárkinek. Tehát milyen jelszót használ, mert elvileg egyébként minden egyes platformon más jelszót kéne használnod. Tehát nem az, hogy mit tudom én a születési számod, meg nem tudom, és akkor értek, mire gondolok, hogy minden egyes platformra külön kreatív jelszó kéne. Tehát simán szerintem az, hogy valaki ezt felgeneráltatja. Ne, mert azt mondják, akik, hogy nem jó, mert hogy egyébként soha nem szabad bemásolni se felhasználó neveket, se jelszavakat, mert hogy gond, nem megbízható a cseti.
1: Szóval én erre azt mondom, hogy nekem ilyen eszembe se jutna.
0: Nem, mert hogy generáltassál egy 16 karakteres valami.
1: Végképp nem, már csak ezért is. Én tudom, hogy nekem Ricsi például annyira, ő még ugye sokáig rendőr volt, és ő annyira belém vagy rászoktatott arra, hogy figyelj, soha, sehova, semmilyen kódot, hiába, hogy kérnek e-mailbe, hogy erősíts meg, vagy nem, mert nem kérhetnek. Tehát igen. Ugyanúgy egy se bankát, szóval igen. Én ehhez annyira hozzászoktam, hogy ilyeneket biztos,
0: mondjuk az oké, okay, az oké. Jó, pénzügyadatokat nyilván nem adunk bele a
1: chatbe.
0: Tehát, hogy oké, okay, hogy végképp, de most érted, valaki, nem tudom én éppen, hogy vállalkozást akar indítani. Vagy éppen...
1: Ja, mondjuk igazad van.
0: Vállalkozást
1: értem,
0: akar váltani.
1: Értem.
0: És akkor beírja az ő pénzügyi dolgait, meg így nem van, tudom, akkor igaz. Ebből akkor kedves Cseti, akkor hozzuk már össze valami indulót, akkor ennyi tőkénk van.
1: Ez
0: simán használhatod erre egyébként. És hogyha ráadásul ilyen dokumentumokat nyomsz nekik föl, és akkor tudod, ez alapján nézd meg, akkor rakjuk össze a portfóliót, stb. Akkor az gáz. Tehát, hogy hitelkártyaszám, befektetés információk, egyenlegek, milyen pénzed van, stb. Ez sem patintott föl. Semmit. És ugye most jönnek az orvosi adatok, amikről tudunk beszélni, hogy nem. Tehát, hogy az így kapott információkat, azt tényleg egyébként a szakik, amiket te beírsz oda, hogy akkor most nem tudom, neked öfsümöröd van, és akkor mit csinálja vele. Ezek nyelvi modellek tanítására használják fel, és egy esetleges adatvédelmi incidens során kerülnek illetéktelen kezekbe. Tehát, hogy azért használják föl ezt, mert nem ért még a cseti ehhez, hogy az ő nyelvi fejlődése az még erősebb és még gyorsabb legyen.
1: Így van.
0: És tehát, ott fog az öfsömör receptet, vagy a zárójelentésre ott keringeni a ChatGPT-re.
1: Igen, én egyébként pont erről tettem ki a életmódlabor oldalamon egy ilyen okítást, hogy mire ne használjuk, és itt azokba is ezt tett, diagnózisra semmiképp ne használjuk.
0: Nem. Igen.
1: Illetve ez, hogy tényleg adatokról, tajszámról, születési számról, névről, lakcímről egyszerre nyilatkozva ott egy leleten végképp ne. Tehát, hogy legyen, ha már nagyon arra vetemül az ember, mert nem bírja kivárni, hogy a házi orvosát megkérdezze, hogy azzal a labor lelettel mit kezdjen, akkor legalább vágja le az adatokat. Uh-huh. Már mint hogy a személyes igen. adatokat róla, igen. és akkor kérdezzem.
0: De az is kiderül, és majd menjünk tovább, ugye, hogyha már itt életmódozzunk például majd, meg mondoznunk is, meg fogunk is, hogy például az AI akár a szívbarát vacsora receptekre vonatkozó kérdésekből is képes az egészségi állapotodra következtetni.
1: Hogyne.
0: Majd ugye a platformot üzemeltető cég biztosító társaságok számára tudja értékesíteni az adatot. Tehát eladja azt, hogy mondjuk neked
1: érted? Nagyon durva, és simán tudod, mi jutott eszembe?
0: Simán tudja azt, hogy cukros vagy. Hogyha, ugye?
1: Igen,
0: tehát ezt már
1: igen,
0: kapásból tudja, hogy ilyeneket már bekerezel indirektben is akár, simán tudja azt, hogy te szívbeteg vagy, hogy te cukros vagy, hogy gluténérzékeny vagy, tehát már ilyeneket már kapásból tud rólad.
1: Képzeld el, Ádám, egy nagyon durva, nemrég mindegy, Panni valamelyik osztálytársától kérte, hogy azt az X füzetet fotózza le, küldjem át, mert azon az órán hiányzott, mert valahol énekversenye volt. Mindegy, megkapta, hogy egy kisrác annyira olvashatatlanul, hogy nem hittett, mindegy. Fejtegettük egy mondjuk 30 percig, hogy vajon mit írhatott le, két szó kivételével semmit nem tudtunk megfejteni. Na mondom, az lássuk.
0: A csetivel?
1: Figyelj, betettem, hogy mit a kettő szóból egyet meg tudott fejteni, és a többinél a funkcionális táplálkozás és a bélbaktérium.
0: Ezeket nyomtak.
1: Ilyeneket, amiket ugye én szakmai témákat szoktam. Figyelj, én azt hittem, hogy bepisilek a nevetéstől, utána meg elkomolyodott a fejem, hogy öreg, aha. tessék.
0: Aha.
1: Szóval, hogy egy ilyenből pedig bediktáltam neki, hogy ez egy ilyen általános iskolai osztálytárs is, ilyen témakör, tehát megszűkítettem, aha. hogy milyen témakörbe keresem azt, hogy mit jelenthet az ott leírva.
0: Amit leírva, mit írt le, milyen
1: igen,
0: az írásképet hát még nem nagyon tud akkor.
1: Nem, és nem azt mondja, hogy nem tudom, hanem nekem a funkcionális táplálkozásról meg a bélbaktériumokról.
0: Mert ugye benne volt,
1: mert az
0: azt, mert veled.
1: Rémisztő
0: így,
1: amúgy.
0: Így nyomatja. Igen.
1: Igen. Nem mellesleg nagyon ki volt a kisrác, mert hangüzenetbe felolvasta a Panninak is elküldte, szóval jó igen,
0: van.
1: Igen.
0: Na, a mentális egészségügyi dolgokra vonatkozó adatokat sem. Tehát, hogy itt azt mondja, hogy oké, rendben, akkor cukor, meg szívbetegség, mert nem tudom én, de hogyha itt az van, hogy akkor, igen, nem helyettesítik a valódi szakember. Tehát, hogy...
1: Semmilyen igen. szinten közelíteni lehet.
0: Igen.
1: De úgy, és én szerintem az orvosok nevében is mondhatom, hogy szegények, most csavazhatjuk néha őket, hogy milyen elegük van, de csak gondoljunk bele, ha egy napi 10-12 páciensből 6 úgy megy, hogy ő már egyébként az AI-jal, egyébként a lányomék elnevezték Bonifácnak, nagyon cuki találó név az AI, tehát hogy mondjuk Bonifáccal ő már ledumálta, hogy neki mi baja lehet, és úgy állok elé, nem? Hát az is olyan, hogy na, mindegy.
0: Nem hiszem, hogy...
1: Nagyon sok ilyen van, Ádám.
0: És van még egy, amiről beszéljük, még mindjárt egyébként a megaslágerek után, azt talán mindenki használta, én soha nem, én agyfasz... problémát vélek felfedezni.
1: Ez egy síp volt,
0: köszönöm. Még pedig a fotók. Ugye, hogy csomó ilyen AI generált fotók vannak ott, vagy nem tudom én éppen Harrison Forddal, vagy át vagy alakítva egy hobbittá, vagy éppen egy trónokharcás arcá.
1: Jaj, ezek a standard valamik.
0: Vagy ilyen közös, aha. Tehát érted, hogy bármit meg tudsz variálni vele. Tehát emlékszem rá, hogy itt a Norbival is csináltattunk egy fotót. Ő csináltatott egy fotót az AI-jal valami, nem is tudom milyen.
1: Ott a hármunkról, amit csináld, vagy nem azt mondod?
0: Az is, mert volt akkor valami, volt más vagy... is, hogy akkor a személyünkkel alap, és akkor ott is. Tehát, hogy gyakorlatilag tök jó puffa, meg tényleg az, viszont egyébként ez az egyik leggázabb. Tehát, hogy ezt használja a legjobban a ChatGPT, hogy mi föltöltjük a saját fotókat, és talán az egyik legveszélyesebb, mert nem gondolnál azt, hogy ebből bárki is bármit fog, vagy visszaérhet bárhogyan is, viszont ez tényleg így van, úgyhogy még erről beszéljük majd mindjárt a megaslágerek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgótarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd.
2: Időjárás.
3: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
3: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Jó rádiózás mindenkinek, még az AI egy picit, és akkor most pont mondta Nóri a dalok alatt, hogy és a gyerekek, ugye? Mert hogy a legutolsó a fotó, amit még itt meghagytunk magunknak, hogy mindenki boldog-boldogtalan mindenfajta fotós AI által generált dolgokat szokott csinálni, látom a közösségi oldalakon is, mindegy. És akkor azt mondja, hogy ez tök jó móka, és egyébként ilyen korábban a közösségben, a Facebookon is tejett egy ilyen, aztán utána valaki rászólt valami szakértő, valami interjúban is volt, úgyhogy ez pont azért van kitalálva, hogy az összes adatot ellensen és szipkázni gyakorlatilag tőletek, mert hogy ugye könnyen lehet feljavítani ugye az emmivel a fotókat, de számolni kell azzal egyébként, hogy azokat felhasználják a jövőben, még pedig nyelvi modellek feltanítására is, és akár más célokra is. Tehát ugye a képek meta adatai is tartalmaznak olyan infót, mint mondjuk a GPS, amihez szintén hozzáférnek, tehát kerülni kell az olyan fotók feltöltését, amelyeken gyakorlatilag emberek szerepelnek, vagy kiskorúak szerepelnek, mert hogy az még ott fog keringni az AI-ban folyamatosan. És ezt egyébként más fogja majd használni.
1: Figyelj, egyébként mi, én nagyon ritkán, természetesen szórakoztam már képekkel, én azt azért nem szoktam posztolni, de így családba szórakozgatunk esetleg ilyen vicces
0: lehet,
1: dolgokkal.
0: Lehet, hogy valamelyik másik chatbot már ott néző, hogy...
1: De figyelj, de én a Pannildról egy gangster vonalat követve csináltunk magunkról gangster. Külön. Aha. Igen, egyébként majd megmutatom neked, ott nagyon jó kép lett szerintem. Na mindegy, és én próbáltam a Panniról.
0: Igen.
1: 13 éves lesz, és nem volt hajlandó. Az Úristennek egy semmilyen formában, mert elmondtam, nem kiskorú. Pedig semmi mesztelen vál, semmi, tehát hogy abszolút...
0: Mondjuk ez meg jó.
1: Full ruházatban és egy ilyen vicceset, tehát nem karikatúrát, nem gázos, nem 16 pluszos képet. Nice. Nem volt. Onnantól már így voltam, hogy hogyan fogal. Nem is az ő, nem az én lányom, meg nem tudom, hogy hány évet. Teljesen mindegy volt.
0: Akkor már
1: levalokott,
0: már lemengedte. Mondjuk ez nem egy utolsó
1: képzeld
0: szempont.
1: Képzeld el.
0: Igen. Nem tudom, mi lesz ebből egyébként. Az biztos, hogy már megkerülhetetlen. Az biztos, hogy iszonyat segítséget tud nyújtani nagyon sok mindenben.
1: Ez így van.
0: Rengeteg mindenben. Viszont nagyon sok mindenben még nagyon-nagyon rossz. Szinte már mondtam nektek, hogy egyszer talán 10 percig vitatkoztam vele, hogy meghalt a Serre Péter, vagy nem. Tehát, hogy komolyan. Tehát, hogy így. Nem naprakész, az biztos.
1: Figyelj, én azt gondolom egyébként, hogy rohadtul
0: kell. A probléma megoldó képessége az nem annyira rossz. Inkább arra kell használni. Oldjuk meg problémákat.
1: Nekünk kell leginkább megtanulnunk ezt valahogy jól kezelni. Mert azt hiszem, hogy addig, tehát mi itt morthoghatunk, vagy nem tudom én, de hogy meg kell tanulnunk, hogy mik lehetnek a veszélyeik, mi az, ami tűpontos információt tudsz kicsikarni belőle, miket kell ahhoz betartani.
0: Egyébként, hogyha van valaki szakértő itt Balassajomat Vácvonalon, aki tényleg ezzel foglalkozik napi szinten, akár mondjuk biztonságpolitikai szempontból, oké, de hogy pluszban ugye azt, hogy benne van, és hogy ugye ez a...
1: Hogy a jogi
0: napi
1: minden
0: szinten,
1: egyéb
0: háttérrel
1: is.
0: Tehát, hogy mert ugye nem csak hogy tanítja, hanem hogy tényleg azt, hogy mondjuk egy ilyen biztonságpolitikai szakember, vagy egy AI tudós, akkor az hands up. Jó, és akkor beszéljünk majd vele, mert azért lehetnek jó dolgokat még.
1: Ez retten, szerintem nagyon sok mindenkit is érdekel.
0: Jó, akkor polcon tartjuk a témát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
6: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulóz szálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
8: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év, vagy 100 000 km garanciával. Elnyerte a magyar

0: év autója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és négykerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
1: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
5: Hazudtam neked.
4: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
6: Verity. Hamarosan a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljesség igénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Béla az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1908-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztálytalálkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó Balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a Balassival. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik Oroszország területén, és további 10000 érkezését készítik elő. Az ukrán elnök az észak-koreai csapatok oroszországi telepítésével kapcsolatos új adatokra hivatkozva egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy kiképzésre, majd Oroszországba vezénylésre választják ki őket. Az MTI felidézte, Zelenszky augusztusban és korábban szeptemberben is arról beszélt, hogy akár 50000 észak-koreai katonát is küldhetnek harcolni Oroszország oldalán, és felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
11: Időjárás.
9: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
12: Nyékiautóház.hu.
13: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
9: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a kettesen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
14: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
10: Megapon.
14: Nagyot szól.
15: Jó rádiózás, szép reggelt mindenkinek, szevasztok!
16: Hello, jó reggelt,
15: itt van, én is itt vagyok, így van. És akkor megyünk, és ahogy ígértük már reggel, Dunakeszi a második témánk. Arra vesszük az irányt, mégpedig azért, mert hogy a tegnap előttől, tehát hétfőtől már a postaládákban van a Szeretünk Dunakeszi magazin első lapszáma. Egy visszatérő történetről van szó, és erről fogunk már beszélgetni Diósi Csabával, mert hogy ez a újságosdi egyébként, ez egy érdekes történet, ugye felvetődhet a kérdés, hogy a mostani ilyen közösségi médiás világban egyáltalán mondjuk kell-e ilyen újság egy-egy város életében, hogyha kvázi mindenki mindenhol egyből tud kommunikálni és posztolni, és stb. Tehát, hogy egyből tudod, miután, mielőtt még ugye bőven megjelent volna mondjuk a print, a nyomtatott média, szegény fák, nem tudom, ugyanakkor meg szerintem azért azt mutat, nem, szerintem azért valahogy egy településnek, hogyha egy jól működő és akár elismert és nem tudom én, hagyományokat hozó és átívelő városi lapja van, azért azt szerintem ildomos megtartani.
16: Én abszolút erre voksolok. Igen, tudom, a fák, igen. Teljesen egyetértek, hogy nem kell feltétlen, de ebben nem értek egyet, mert én azért azt gondolom, az írott sajtó, az mindig írott sajtó marad.
15: Van valami klasszikus, szóval megvan
16: az a,
15: benne.
16: Igen, megvan ugye? Az a feeling. Mit tudom én, hogy nem feltétlen mondjuk megjelenik hétfőn is azonnal átlapozom, de ott az asztalon is mondjuk, hogyha szerdán délután kávézás közben van időm, annak akkor megvan az a feelingje, hogy én azért azt ott átlapozgatom, megkukkolom. Sokkal előbb szerintem egy ilyen újságot, és sokkal előbb megnézek így kézben lapozva.
15: Mint hogy utána nézem mondjuk annak, hogy mi volt a nem tudom mit, meg mi volt nem tudom miért.
16: Meg én egy interneten. Online újságot sem hiszem, hogy ott én így átklikkelgek.
15: Igen?
16: Igen. Én azt gondolom, hogy újságból szerintem én lapozósat néznék. Szóval én szerintem ez tök jó. Sőt, én engem meglep, mert én azt gondoltam a mi gyarmati újságunkból, hogy majdnem mindenhol van
15: igen.
16: Ilyen.
15: Igen. Nem nagyon. Most nem tudom egyébként, hogy itt a gyarmati hírek is az olyan, most hol van, hol nem, akkor nyáron volt, most lehet, nem tudom, ott akkor leállások vannak, meg hát igen, azért ott is a tartalom, mit teszel bele, mi van benne. Igen, itt az, hogy mi van benne, és milyen tartalommal rakod, és hogy milyen koncepció alapján passzintod össze. Szerintem azért ez egy fontos dolog is, hogyha az jól van összerakva, igényes, és nem tudom, akár objektív is, akkor lehet azt mondani, akkor leül a polgársokra, átolsuk, amit történt a kisvárosában. Úgyhogy beszélgetünk erről mindjárt Diósi Csaba polgármesterrel, mert hogy gyakorlatilag a rendszerváltástól kezdődően ebben a városban volt lap, és egy most már idős úr az, aki ezt aztán csinálta sokáig, most akkor már ő nem, és akkor úgy gondolták, hogy átveszik, úgyhogy beszélgetünk erről, hogy akkor mik az indító okok, és hogy mit lehet tudni a jövőről is, úgyhogy Pár Dal és Csaba a vendégünk.

0: Jó rádiózást, jó reggelt kívánunk továbbra is mindenkinek. Itt vagyunk, visszatértünk, és Dunakeszin vagyunk ebben az órában, ahogy azt mondtuk az előzőekben is, mégpedig azért, mert hát egy régi új történésről tudunk beszélni, mégpedig egy újságról, amely a tegnap előtti napokban, tehát már hétfőtől kezdődően a postaládákban lehet, és hát ez az újvárosi lap, amiről elkezdtünk mi is az előbb Nórival beszélgetni. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk ennek a történetére, az újraindításra, arra, hogy hát gyakorlatilag milyen tartalommal dukál, és hát mi lesz ennek a... Mi volt ennek az előzménye, hogyan indult el az egész, és mi lesz majd a folytatás. Úgyhogy Diósi Csabát fölhívtuk, Dunakeszi polgármesterét, hogy tudjunk egy picit ezzel az új lap megjelenéssel foglalkozni, úgyhogy polgármester úr itt is van a vonalban. Szervusz Csaba, jó reggelt!
1: Igen, jó napot kívánok, szervusztok!
0: Szia, na akkor kezdjünk is bele tényleg, mert hogy egyébként eszembe jutott pont a Pink Floydnak a talán a Money című nótájának a videóklipje, amiben egyébként szintén lehet látni azt, ahogy így pörögnek egyébként a lapok meg az újságok, hogy valamilyen ilyen nyomdás történet van.
1: De igen, ilyesmit
0: osztottál meg ugye egy pár napja. Beszéljünk egy picit akkor tényleg erről, mert hogy ahogy én itt utána hallottam, meg itt tudtunk, hogy előtte a kollégákkal a kolléginekkel egyeztetni, egy ilyen régi új történetről van szó, egyfajta feltámadásról.
1: Igen, hát amennyire mi tudjuk, ugye a városi újság az mindig fontos szerepet töltött be az itt lévők életébe, tehát mert a rendszerváltás előtt is volt, aztán a rendszerváltás után egy nagyon patinás lap alakult ki, most már több mint 31 éve volt egy Dunakeszi Polgár nevű magazinunk, ami nagyon nagy elismertségnek örvendett. Ugyanezt nem a város adta ki, hanem ez egy magánkézben lévő újság volt, de mindenkinek a megelégedettségére, és mindenfajta médiakutatás azt mutatta, hogy tetszett az embereknek, objektív volt, és nagyon szívesen forgatták, és a városról szerzett információinak egyik fontos csatornája volt.
0: Aha.
1: És hát ugye elszállnak az évek, és aki csinálta ezt az újságot, ő most már 74 éves, úgyhogy úgy döntött, hogy 74 évesen elmegy nyugdíjban.
0: Megérdemeltem most már azért, igen.
1: Igen, abszolút. Abszolút, egyébként nagyon elismert polgára és díszpolgára is Dunakeszi.
0: Mondjuk ki a nevét, neki bocsánat, tehát, hogy itt...
1: Igen, Vetési Imréről van szó, igen. És ő egy nagyon fontos szerepet töltött be az újsággal, annak a dunakeszi identitásnak megszerzésébe és dunakeszi közösség formálásába nagyon fontos szerepe volt ennek az újságnak. Uh-huh. Úgyhogy hát ugye sajnáltuk, hogy ő feladja ezt, megértettük nyilván, hogy 74 évesen valaki már el szeretne menni nyugdíjba.
0: Hogyne.
1: Viszont azt gondoltuk, hogy dacára a változó világnak, dacára annak, hogy most már egyre inkább az új generációk online szeretnek tájékozódni, és szeretik azt, hogyha a hírek rögtön megjelennek,
0: igen.
1: És nem egy ilyen időszakos újságban. Dacára ennek annyira fontos volt az itt élőknek a polgára, a dunakeszi polgár az életükben, hogy úgy gondoltuk, hogy folytatjuk, és városi magazinként kiadjuk, hiszen fontos az, hogy időszakosan áttekintsük, hogy mi minden történt a városban, akár azért is, hogy ne csak a mostani információkat kapják meg az emberek, hanem egy kicsit úgy a jövőnek is megörökítsük azt, hogy mi minden történik itt.
0: Abszolút egyébként értem, tehát én például nagyon adnám azt, meg én hiányolom azt, és még pont most jött az a hiány az én életembe, képzeld el Csaba, hogy nagyon szívesen úgy fölkelnék reggel, hogy akkor elmegyek mondjuk a kedvenc, nem tudom, én kis kávézomban, reggelizőmben, ott vannak a napilapok, és akkor leülök, és így végigolvasom, tudod, fizikálisan, nyugodtan adok rá, mondjuk, ugye egy 20 percet, fél órát, nem pedig, hogy úgy végigpörgetem gyorsan a TikTokot, vagy nem tudom, én ezt, azt, azt, tehát, hogy így, én most értem el odáig egyébként, most már lassan 40 évesen, hogy nekem ez pont most hiányzik, amikor ez már azért országos szinten is megszűnik. Én ezért mondom azt, hogy, hogy szerintem egy jó történet ez, mert valahogy oké, most tudod, mondják azt, hogy papír, meg hogy nem tudom, akkor kivágják a fákat, nem, de nem ezen fog múlni szerintem az a világnak a megmentése, és kell valami fajta olyan kis kapaszkodó még, ami hozza azt a fajta szimbólumot, meg életérzést, meg flót, ami akár Dunakeszi esetében, meg ennek az újságnak az esetében szerintem ott lehet, úgyhogy én adom, megjelent, akkor mi a cél, meg hogy akkor hogy vagytok, most a célt ugye elmondtad már, hogy vagytok mondjuk a szerkesztés, vagy a tartalommal, hogy fog az akkor a továbbiakban működni?
1: Hát nézd, ide igyekszünk követni a jól bevált hagyományokat, tehát vannak különböző rovatok, nyilván ami a helyi közösség életében fontos, kultúra, sport, mindig van egy kis történeti visszatekintés a dunakeszi régmúltjába, tehát ilyen száz vagy több száz éves viszonylatban is mindig visszatekintünk az egyik rovattal. És hát az aktuális dolgok, ami a közösséget mozgatja, most ugye volt legutóbb a Dunakeszi Fest, éppen az szerepel a címlapon, de hogy milyen élményeket értünk meg együtt a nyáron, hát ami így a közösség életében fontos, és ami elősegíti azt, hogy büszkék legyünk a településünkre, ilyen jellegű információkat lehet megkapni. Egyébként az a dilemma, amit az előbb említettél,
0: igen,
1: hogy print vagy online, ez itt bennünk is fölmerült. Tehát egyértelmű volt, hogy vinnünk kell tovább ezt az újságot, de azért az fölmerült, hogy
0: digitális formában?
1: Hát nem, hanem hogy lehetséges, hogy nem minden háztartásba, csak ahol kérik, aha, és akkor ezzel egy kicsit a zöld irányba is elmenni. Aztán ebben még mindig dilemma van, mert sokan azt mondják, hogy regisztrálni már esetleg nem veszik a fáradtságot az emberek, de ha ott van, akkor elolvassák.
0: Aha.
1: Úgyhogy most éppen egy ilyen dilemmában vagyunk benne.
0: Hát majd kifor ez majd még.
2: De így.
0: Bocsánat.
1: Igen.
2: Én ezt abszolút így gondolom, hogy szerintem, hogyha regisztrálni kell, én mondjuk magamból kiindulok. Ezer a dolog, vagy valószínű, hogy könnyebben
0: nem
2: kihagyom a
0: de
2: regisztrációt,
0: ott van,
2: de ha ott
0: leülök,
2: van, akkor elolvasom.
0: És akkor elolvasom. Igen, én is ezt mondom.
1: Igen, van vélemény erre is, arra is, hogy körülbelül mennyi olvasót veszíthetünk, és hogy az megéri-e, hogy a zöld átállás jegyébe kevesebbet nyomtatjunk, de ezen még nem vagyunk, még nem született meg a végső megoldás, hogy egyelőre még nyomtatjuk és
0: jó, Csaba, egyébként én még egy dolgot mondok, nem tudom, hogy ez felmerült-e, az azért személyes véleményem még pluszban, mint aki egyébként a televíziózásban, meg a rádiózásban dolgozik, hogy egyébként ezt úgyis föl lehet fogni, és mondom a Dunakeszi hallgatóknak, és akik mondjuk azt mondják, hogy akkor minek, mert úgyis a Facebookon te is kommunikálsz, meg nem tudom én a Városi Sportegyesület Dunakeszinek ott van 73 ilyen közösségi oldal, akkor minek így. Egyébként archiválás. Én ezt a szót mondom még egyébként Csaba nektek, szerintem meg a hallgatóknak is, mert tudom azt, hogy például mi most azon dolgozunk, hogy a városi 90-es évek felvételei, kazettái gyakorlatilag bedigitalizáljuk, és ez ugye megjelen az utókornak egyfajta meta adattal is, hogy akkor ki szerepel rajta, és pontosan miért. Tehát azt hiszem, most ott van a Facebook, ez meg az, meg amaz, és akkor innentől kezdve mennek az információk, az egy dolog, és akkor ezt most hogy tudod visszakeresni, nem tudom, viszont ugye ez egyfajta archívum is egy város számára.
1: Abszolút.
0: Ezért is
1: abszolút
0: fontos az, hogy ez a nyomtatott, ez a print történet még valamilyen szempontból megvan, mert most bevallom őszintén is, hogy például, hogyha a Nógrád vármegyében, itt a Balassi Bálint megyei könyvtár nem digitalizálta volna a régi nógrádokat 1945-től kezdődően, akkor én nem tudnék reggelente a Gere Józsival, meg a Fodor Miklós óvatetőinkkel dolgozni, mert nem tudnék hova nyúlni, és valószínűleg ezek a lapok ott vannak, és megvannak a levéltárban is, tehát hogy archív oldalát is szerintem ennek meg kell fogni, Csaba, ez szerintem lehet egy picit érvelni, én úgy gondolom, nem?
1: Igen, ez nekünk is fontos szempont, igen, volt a dolgok, hogy legyen összegyűjtve, és kereshető legyen.
0: Abszolút.
1: Ez a dolog.
0: Jó,
1: ja,
0: van.
1: Szóval büszkék vagyunk arra, hogy sok minden történik, és hogy ezt most már egy városi újsággal meg tudjuk örökíteni, és én ezúton is köszönöm itt a kollégáknak, mert nyilván most ezt nekünk meg kellett, át kellett vegyük, tehát hogy a...
0: Nem kis nem feladat egyébként a... ez, igen, hogy azért is szerkeszteni, megírni, abszolút. Hány flag tördelni, ilyesmi azért nem egy utolsó.
1: Igen, na hát, örülök, hogy szóba tudtuk ezt is.
0: Abszolút, bár azért ez egy jó téma volt. Csaba, oké, vigyázzatok magatokra, és akkor beszélünk új fent majd.
1: Köszönöm szépen,
0: én
1: szép
0: köszönöm.
1: Napot,
0: szép napot. Szia, minden jó, szia. Diós Csabával beszélgettünk tehát, mert hogy újjáélett az újság.
2: Úgyhogy... Jó, én ezeket, szerintem nekem ezek amúgy is ilyen retro dolgok, egyre jobban tetszenek.
0: Szerintem is ez egy nem retro dolog. Na, beszélgetünk még erről egy kicsit, akár várjuk a Dunakeszi lakosok véleményét, a Viber számunk 0635 66 22 62.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljességigénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Villa az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1980-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztálytalálkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó Balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a Balassival. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik Oroszország területén, és további 10000 érkezését készítik elő. Az ukrán elnök az észak-koreai csapatok oroszországi telepítésével kapcsolatos új adatokra hivatkozva egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy kiképzésre, majd Oroszországba vezénylésre választják ki őket. Az MTI felidézte, Zelenszky augusztusban és korábban szeptemberben is arról beszélt, hogy akár 50000 észak-koreai katonát is küldhetnek harcolni Oroszország oldalán, és felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét.
4: Időjárás.
3: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
3: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a kettesen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Visszatért Dunakesztin az újság, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogy tegnap előttől már a postaládákban van a Dunakeszi Szerettünk Dunakeszi magazinnak az első lapszáma, és erről beszélgettünk az előbb Diós Csaba polgármesterrel, hogy hát nyomtatott versus digitális tartalmak, milyennek az öröksége, milyennek a háttere, és miért ragaszkodnak alapvetően ehhez a történet.
1: Ó, melyik igen. filmből, vagy mibe volt ez a magyar film? Ez az Itt a hírlap?
0: Hát sok mindenben.
1: Vagy ez nem konkrét filmben volt, csak ide. Így régen?
0: Én arra emlékszem, hogy a Sherlock Holmes sorozatban úgy kezdődik, hogy akkor áll az utcakölyök, és akkor két penniért
1: el vagy. Ott tényleg, és akkor például, lehet, hogy csak ez van, hogy egy csomó filmben, nem?
0: Van sok filmben
1: itt a hírlap, Dunakeszi.
0: De ez egyébként én ezt tök adnám.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy érted, kimész, van egy újságos fiú, menj, és akkor városi hírlap, nézzél meg, tessék, és akkor megkapod. És akkor nem a postaládákban, hanem mondjuk rikkancsokkal végigmenni a főúton a kettesen.
1: Akár, mit tudom én, két havonta egyszer meg is csinálhatnám.
0: Meg lehetne lépni. Igen. Szóval megjelent, és hogy én azt mondom, továbbra is tartom magam ahhoz, hogy én azért egy picit kapaszkodnék ebből a nap digitalizált világban.
1: Abszolút, én is.
0: És mondom már csak azért is, mert hogy archívum. Tehát, hogy kézzel foghatóan ott van egy fizikai hordozó, és azt, hogy akkor mi történt az elmúlt hétvégén, mi történt a nyáron, összegzünk, mit mondott a testületülésen, ez meg az, milyen probléma van, stb. Ki nyert, hogy nyert, az, hogy végigposztoljuk az internetes fórumokon, oké, ott van, aztán
1: meg én továbbra is azt mondom, hogy azért vannak nem feltétlen csak azok az idősebb, én egyre több fiatalt is ismerek, aki abszolút elzárkózik, tehát semmilyen social media felületen nincs ott.
0: Igen.
1: Tehát, hogy igen. Én azt gondolom, hogy nem csak a bácsinak meg a néninek lehet ez pozitív, hanem akár annak, aki tényleg direkt nem hajlandó.
0: Lehet, hogy én is egyébként ilyen fogult vagyok, vagy nem tudom, de azért az, hogy nézd, apu, benne vagyok az újságban,
1: hát
0: hogy
1: érted, hogy van.
0: Szerintem ebben is van valami, én úgy
1: érzem. Én is így gondolom, bár nyilván én a technikai részében nem, tehát én nem tudom az újságírás, biztos, hogy annak külön rejtelmei
0: hát,
1: vannak,
0: ne,
1: meg
0: hát ez külön
1: marha
0: műfaj.
1: Nagy meló, igen. Meg külön műfaj, meg nem tudom, mennyibe kerül, mármint nekik az, hogy ezt működtessék, de gondolom, hogy azért erre megvannak a források, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik. Mindegy, én abszolút emellett voksolok, igen, legyen még ilyen formán, legyen nyomtatott sajtó is, és lehessen azt így kézbe venni, bármikor is olvasgatni. Szerintem igen. Tök jó ez.
0: És ugye, ahogy mondta Csaba, ugye a különféle rovatok, interjúk, ami benne van, tehát, hogy ezt a szerkesztést az gyakorlatilag örökölték, tehát, hogy ami lesz formában, az ugye megmarad. Ugye az még a kérdés, hogy akkor most egy regisztrálós vonal lesz-e, avagy sem. Ez még kiderül. Minden esetre szerintem tessék örömmel fogadni. Nem ezen fog múlni egyébként a világ meg a földsor.
1: Hát bízunk benne, mert az már nagy baj.
0: Probléma lenne, igen.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
5: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
6: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. jekiautóház.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 9 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, aki

0: Mondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a salgótarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: A híreket hallottátok, kedves hallgatóink, elmúlt 9 óra. Jó rádiózást mindenkinek.
5: Hello! Szép napot mindenkinek.
4: Na, reméljük, hogy mindenki jól van, rendben van. Bárkinek bármit tudjátok, akkor keressetek minket. Jó. Mert pont a múltkor itt nekünk egy bácsi is, aki Kistarcsa, vagy egy úr, bocsánat, aki Kistarcsa környékén fogott be minket, és nagyon büszke volt rá, hogy akkor el tudta csípni viszonylag ugye messzi ponton kapta el, és akkor írt nekünk Facebookon, és akkor pont írtam neki, már legalább pár napja, és akkor rákérdezett, akkor miért nem válaszolunk. Igen, a fészt annyira nem nézzük mi, meg ugye többen is hozzáférünk a fiókhoz, ezért, hogy néha elszoktak sikkadni a dolgok. Éppen ezért a megafonfm.hu, az tényleg az a fix, azt mindig nézzük naponta, és hogyha látjuk, hogy fontos, akkor azt vissza tudjuk így jelölni. Értitek, mire gondolunk? Úgyhogy oda jöhetnek a témaajánlatok is, meg a Viberünk 06 35 66 22 62. Jó, most pedig mindjárt jön Varga Bíró Tamás.

0: halál.
1: Szevasztok, megafonisták, visszatértünk és szokásos klasszik boxunkkal tudunk ma szolgálni, mert hogy Varga Bíró Tamás már itt van. A legjobb, jó reggel.
2: Jó reggelt neked és a kedves minket hallgató összes drága megafonistának, és csapjunk is bele a lecsóba. Jó. Hát azt tudjuk ugye, hogy minden kérdés, amit felteszünk az AI-nak, az ugye valamennyi fogyasztást generál.
1: Igen, ezzel nem szabad köszönni neki, meg ilyenek, mert ugye az plusz áram.
2: Na de mennyit? Hát ez ugye függ az AI modelltől, a kérdés hosszától, és a válasz elkészítéséhez szükséges időtől, de ma már rendelkezünk statisztikai adatokkal, hála a jó Istennek, mert különben nem tudna a hajunk égnek állni, és a fejünket pedig az égnek állt hajunkkal együtt az első falba verni. Amit csak találunk, mondom, hogy miért. Egy átlagos szöveges kérdés feldolgozása a Gemini esetében körülbelül 0,24 wattóra. Stimmt. A tipikus ChatGPT kérdés fogyasztása körülbelül 0,3 wattóra, majdnem ugyanannyi.
1: Ja, 25 halad, igen.
2: Ez kb. Annyi, amit egy 10 wattos ledizzó másfél-két perc alatt elfogyaszt. Na most, képzeljük el azt, amikor emberek százmilliói véget nem érő, esetenként teljesen ostoba kérdésekkel bombázzák ezeket a rendszereket, vagy pláne, ha több órán keresztül beszélgető partnerként használjuk ezeket a...
1: Az már azért sok wattóra.
2: Ez annyi wattóra, hogy bizonyos országokban újra üzembe kellett helyezni bizonyos atomreaktorokat, amik már nem voltak éppen üzemben. Ez annyi energia, akkora borzalmas nagy energiaigény, hogyha nem vigyázunk, akkor ezekbe az ostoba kérdéseinkbe pusztulhatunk bele, mi emberiség.
1: Hát gyakorlatilag elfogyasztjuk a villanyt, a hűségeinkkel.
2: Csak azt mondjuk, hogy használjunk energiatakarékos izzókat. Használjunk energiatől 3A pluszos, meg mit tudom, igen, milyen gépeket. Oké, tegyük, rendben van. Használjunk elektromos autókat, kibocsátás, stb. Mi? És közben állandóan molesztáljuk a mesterséges intelligenciát. Háló, szia!
1: Köszönöm!
2: Köszönöm! Szia! Az lenne a kérdésem, hogy... És közben egyébként vársz a válaszsal, mert megfogalmazod, igen, magadban. Na most addig is a chat idő jár, mert ő megpróbálja kitalálni közben is, hogy neked mi a kérdésed. És már, hogyha egy kicsit tovább vársz, akkor ő már írja, hogy csak bátran, kérdezz bármit, én itt vagyok neked. Örökre. Örökre. Forever.
1: Szóval
2: gyerekek, ne. Tehát ezt ne. Tehát próbáljuk már meg.
1: Mindig ilyen tőszavakban szoktam neki mondani.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha olyan van, hogy pontosabb promptalást igényel, igen, akkor azt hosszabban, de hogyha valami bagatell sztori, akkor mindig ilyen, tehát nem használok se ékezetet, se semmit, tényleg, mint hogyha ilyen parasz módon nyomnám, és csak ilyen tőmondatokban,
2: hát,
1: hogy...
2: Hát nincsenek érzelmei, minek össze törődni.
1: Töröm.
2: Tehát az udvariasság az most már egyébként lassan ott tart, hogy az AI-jal szemben állandóan udvariasak vagyunk, másokkal, magunkkal szemben egyre bunkóbbak vagyunk. Szóval plutónium ruddal is lehet diót törni, de nem arra találták ki. Ugye? Igen. Tehát, hogy igen, azok egy kettős maghasadás, hogy dió is, meg a rúd is. Na kérem szépen. Maradunk a villamos energiánál.
1: Jó.
2: És egy meglepő dolog. Meglepő fordulattal. The United Kingdom.
1: All right.
2: Az Egyesült Királyság. Tavaly összekötötte a villamos energia hálózatát Írországgal, mégpedig egy víz alatt futókábel segítségével. De az stimmt, uh-huh, ugye, ahogy a rosszul leplezett náci kémek mondták Londonban. Oké, ez rendben van. Mindez olyan 430 millió fontba, vagyis majdnem 200 milliárd forintba került. Hát nem kicsi összeg, ugye? Tehát így. Na most a kivitelezők mindenre gondoltak, tényleg mindenre gondoltak, kivéve egyet. Egyen nem számoltak. A fanatikus Harry Potter rajongókkal.
1: Jaj, tudom, megvan, igen, lehet, hogy a hallgatók nem...
2: Feltűnt, hogy a vezeték pont öt neki pont ott köt neki, ahol Dobby temetését forgatták, márpedig Dobby sírjához a világ minden tájáról érkeznek zarándok.
1: Tehát ott eleve van egy sírhely Dobbynak, ahol ugye forgatták.
2: Igen. A kivitelezők egyébként annyi hívást meg e-mailt kaptak, hogy végül kénytelenek voltak újra tervezni a vezeték útját, nem mondták meg, szerintem nem merték megmondani, hogy mennyibe kerül. Mindez mennyibe került nekik, ugye, mert ez már egy elvégzett munka. Tehát ugye virtuális, tehát nem valós, tehát nem William Wallace-nak a rendes sírja volt ott, nem harmadik Richard király sírja volt ott, hanem Dobbyé, a CGI házi manói. Ez nagyon aranyos egyébként, ez sokat lehet tanulni ezekből a kis dolgokból.
1: Nagyon.
2: Ez a, ez a poltkorrektségnek már egy olyan része, ahol egyébként összeér a mi világunk itt a Second Life-val.
1: Itt már minden összeér mindennel.
2: Tehát amikor külön ugye hát J.K. Rowling, hát szerintem még ő maga sem merte ezt gondolni, hogy ő egy univerzumot teremt. Ugye van a Marvel univerzum, a DC univerzum, mindenféle más univerzumok vannak, a gyűrűk ura, stb. De hogy lesz egy ilyen, hogy Harry Potter univerzum, és ennek a való világra ekkora hatása lesz, szerintem ezt még Rowling se gondolta volna. Ő egész egyszerűen csak nem akart éhen halni, mint állástalan tanárnő. Igen. Ugye vagy jó volna, tanárnő?
1: Igen, valami is mi, hogy akkor valami ő elkezdte ott írni pedagógus. A kávézókban, mint ott nem mondta ezt a történet.
2: Na, de hogyha már íróról vagy írásról van szó, akkor, akkor elmondok egy olyan történet, hogy én padlót fogtam. Az, hogy miközben van Molnár Ferencnek Szoboszlai Dominikhoz. Mert van. 1909-ben mutatták be Molnár Ferenc szerintem zseniális darabját, a Líliumot Budapesten. Csúfosan megbukott a darab, túl életszerű volt, túl verista volt, ugye. Viszont Amerikában és világszerte hatalmas sikert aratott, jobban tudtak valamiért azonosulni vele. 1945-ben a legendás musical szerző páros Rodgers és Hammerstein musicalt írtak belőle. Most következik a irtózatos bonyolult csavar, de egyébként ez egy Puccini opera is lehetett volna. Na de miért? Ez még mindig nem a Szoboszlai Dominik, ez egy mellékszál. Hát egy dolgom feneklett meg, hogy nem Puccini kapta a megoperásítás jogát, ugye, tehát hogy librettót alkossanak a Liliumból. Hát, hogy Puccininek nagyon tetszett, Molnár Ferenc volt felesége, Vészi Margit. És Molnár egyszerűen nem adta meg Giacomo-nak a jogokat. Mondta, hogy jó, volt feleségem, de azért van egy határ. Ne szeressétek bele a volt feleségembe. Jó? És nem adta meg. Az 1945-ben írt Carousel című musicalből egyébként 56-ban, miközben minket lőttek a szovjetek, filmet forgattak, Technicolor filmet forgattak, és utána a híres dalát, a You'll Never Walk Alone, Elvis-től Pericomon keresztül szinte mindenki feldolgozta. Most jön a történet. Szoboszlai Dominikus része, többek között a liverpooli Jerry and the Pacemakers feldolgozták ezt a dalt. Az együttes tagjainak egyébként Tommy Smith, a Liverpool akkori védője, a barátja volt. Tehát Tommy bevitte a dalt az öltözőbe, ahol kiderült, hogy a legendás vezetőedző Bill Shankly imádja ezt a dalt. Megőrülsz, imádja. Na már most. Az összes Liverpool szurkoló megvásárolta a kislemezt, ami miatt ez a kislemez, a dal hónapokon át vezette a kislemez listát. Nincs még vége. Na most, az Anfield arénában minden szünetben az aktuális toplista első három dalát játszották, tehát mivel a Liverpool szurkolók megvásárolták a lemezt, ezért az ominózus dal elsőként ment a stadionban minden szünetben hónapokon keresztül. Amikor pedig már nem vezette a listát, akkor a szurkolók maguktól elkezdték énekelni. Így köszönhetjük Molnár Ferencnek minden idők leghíresebb és legszebb futballgimnuszát. A Liverpoolban nem Szoboszlai volt az első magyar sztár, hanem Molnár Ferenc.
1: De szép!
2: Azért ez egy keretes történet, ugye?
1: Történet.
2: És Puccinival megspékelve. Igen. Tehát így egy kis habatortán egy és marasimó cseresznye. Puccini, hogy hát ott lett volna basszus az összes jósága. Tehát úristen, egy bohém élet mellett egy Molnár Ferenc darab is ott lett volna a csúcsoperák között.
1: Hát
2: ráadásul akkor, igen, akkor, amikor Puccini már érett korszakában volt, csoda lett volna.
1: Hát
2: ennyi volt.
1: Ennyi. Jó volt, holnap folytatjuk, októberben vagyunk, úgyhogy októberezünk.
2: És jövünk az októberezéssel. Alig várom, szia!
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
3: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgó-Tarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd.
0: Időjárás.
4: Időjárás.
3: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
0: Közlekedés.
3: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Itt a búcsú ideje, kedvesek, véget ért a szeptember 30-ai, az utolsó szeptemberi idei szeptember is tart menő.
2: Nem baj, mivel ilyen gyorsan ment el idáig, ilyen gyorsan lesz mindjárt március.
1: Jó van, ez az egyik véglet, meg a másik.
2: Karvaj az biztatom
1: már,
2: magam.
1: Karvaj már várja a jó, karácsonyt, Nórikát meg már arra várja, hogy meglocsoljuk őt majd köldi vízzel már mindjárt.
2: Nem feltétlen nem? Ezt a részét, de már az se baj, mert én szóval állok elébe.
1: Jó. Annak. Na, 2616.
2: Óriási.
1: Az jó szám?
2: 6, persze.
1: 26, 16.
2: Igen.
1: Jó. 6. Jó van. Na, és hogyha ha már egyébként ma beszélgetünk egy újságról is többek között, ugye Diósi Csaba Dunakeszi polgármesterével, akkor egy Agatha Christie idézetet találtunk, ami hát egy krimi író nő hogyan és miképpen viszonyul egyébként magához, az újsághoz, meg a dolgokhoz. Halljuk, kedves.
2: Agatha Christie egyébként a lányom, a nagylányom egyik új, régi új kedvence lett, szóval falja az Agatha Christie könyvet.
1: Nagyon érdekes, én imádom Poirot, imádom Miss Marple-t, viszont én nekem meg könyvben nem.
2: Figyelj, ő egyszerűen
1: én
2: nem...
1: Én filmben imádom.
2: Már mondtam, hogy hagyja abban, mert egy anyagi csőd lassan, hogyha... Aha. De nem, tényleg falja, imádja.
1: Az jó.
2: Teljesen oda van, értük?
1: De hát adok még egy, mert megvan a nyaralógyilkosok, azt hiszem, meg még egy megvan könyvben, de a Poirot-okat imádom, megmondom a Miss Marple-t is, de valahogy könyvben nem fogott meg, de eltudok neki még egyes.
2: Na, próbáld. Szóval, nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban.
1: Ennyi.
2: Igaz, ugye?
1: Jó, kész. Úgyhogy ezzel zárjuk a mai napot, és nagy tapsot küldünk mindenkinek. Jön Reni, mi pedig holnap reggel
2: szép
1: folytatjuk.
2: Szép napot!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte. Véres.
11: Hazudtam neked.
10: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
8: Verity. Hamarosan a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
12: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
13: Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljességigénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Villa az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1980-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztály

0: találkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a balassival. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásta száradt gajjai, elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik Oroszország területén, és további 10000 érkezését készítik elő. Az ukrán elnök az észak-koreai csapatok oroszországi telepítésével kapcsolatos új adatokra hivatkozva egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy kiképzésre, majd Oroszországba vezénylésre választják ki őket. Az MTI felidézte, Zelenszky augusztusban és korábban szeptemberben is arról beszélt, hogy akár 50000 észak-koreai katonát is küldhetnek harcolni Oroszország oldalán, és felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kul 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
3: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
3: Kellemes napot mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a Kirakat. Hogyha egy igazán különleges, lendületes, elektronikus felvételt szeretnének meghallgatni, akkor most jó helyen járnak. Következik elsőként a francia C2C 4 DJ-ből álló formáció, akik a hip-hop, a funk, a blues és az elektronikus zene világát gyúrták össze egészen egyedi módon. A 2012-es Down the Road az első albumuk, a Tetra egyik legismertebb dala lett, és Franciaországban egészen a slágerlista első helyéig jutott. Érkezik tehát a Down the Road-dal a C2C itt a Megafonban.

Gyors, mutatós és finom édesség a mai receptrovatban, nutellás leveles tészta muffin formában sütve. Nézzük a hozzávalókat. Egy csomag leveles tészta, 10 deka nutella, egy darab tojás és török magyaró a tetejére. Ha szükséges, a leveles tésztát olvasszuk fel, amennyiben nem fagyasztott, elég 10 perccel a felhasználás előtt már kivenni a hűtőből. Ha kell, akkor nyújtsuk ki lisztezett felületen. Két lap szükséges a sütihez. Az egyiket kenjük meg egyenletesen nutellával, fedjük be a másik lappal, és vágjuk fel 2 centis vastag csíkokra. Egyesével tekerjük meg mindegyiket, majd formázzunk belőlük csigákat, és helyezzük a muffin tepsibe. A tetejüket kenjük meg felvert tojással, és szórjuk meg apróra vágott mogyoróval. Tegyük a muffin tepsit előmelegített sütőbe, és süssük 190 fokon 20 percig, vagy amíg a leveles tészta aranybarnára sül. Nagyon egyszerű elkészíteni, és nagyon finom. Ez volt a nutellás leveles tészta muffin formában sütve.

hangerei nálunk szólnak a Megafonban. Kedves ünnepeltek Jeromosok, Zsófiák és Felíciák, üdvözlöm Önöket, nagyon szép napot kívánok, és boldog névnapot, illetve boldog születésnapot mindazoknak, akik ma szeptember 30-án születtek. A Jeromos görög eredetű név, szent nevű a jelentése, szintén görög eredetű a Zsófia bölcsességet jelent, a Felícia a Félix férfi név női párja, jelentése boldog, szerencsés. Nagyon szép napot kívánok minden kedves ünnepeltnek!

nem sokára ebédidő menü ajánló következik a kirakatban. Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd savanyú burgonyaleves, sertéshúsleves, töltött natúr csirkemell, bazsalikomos pesztóval és mozzarellával töltve, rizssel, hasábbal, salátával, pilszneri sertésgulyás, sörrel és lecsóval, tésztával, illetve olajos paprikával, jutúros galuska, tejföllel és pirított szalonnával, rántott sajt, hasábbal és tartárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is a Schweik vendéglőben. A mai ajánlat: tárkonyos sertésragúleves, csontleves, lekváros gőzgombóc csoki öntettel, rántott sertéskaraj, bajor krumpli salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Egy elegáns lakás, amit hirtelen mindenki titkos rendezvúkra szeretne használni. Ray Cooney és John Chapman fergeteges brit vígjátéka, a közönség kedvenc kölcsönlakás. Legközelebb október 2-án, pénteken este 7 órától várja a kikapcsolódni vágyókat a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház kamaratermében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
6: Hazudtam neked.
5: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
7: Verity. Hamarosan a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
8: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4-ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárral járta körbe a Balatont. Több embert megsebesített egy éles tárgyal egy tanuló kedden reggel az észak-szlovákiai Szaniszlófalván, amikor tanáraira is

0: iskolatársaira támadt a helyi általános iskolában. A mentőszolgálat 2 mentőegységet és 2 mentőhelikoptert is küldött a helyszínre. A támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt. Az elkövető egy 8-os általános iskolás fiú, aki egy éles tárgyal támadt iskolatársaira és a tanárokra. A támadót később lefogták. A támadásban 2 tanárnő és egy diáklány sebesült meg. Sérüléseik komolyak, de egyikük sincs életveszélyben. Elképesztő 312 km/h sebességgel száguldott egy Porsche 911 sofőrje Franciaországban, egy olyan autópályán, ahol legfeljebb 130 km/h-ban lehetett volna haladni. A rendőrök úgy nyilatkoztak, hogy ilyen mértékű gyorshajtással korábban még nem volt dolguk. A svájci állampolgárságú sofőr másodpercenként csak nem 87 métert tett meg, vagyis alig több mint egy másodperc alatt futballpályányi távolságot közelített meg. Azonnal bevonták a sofőr jogosítványát, az autóját elszállították, emellett egy 1500 eurós biztonsági letétet is ki kellett fizetnie.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval. Folytatjuk. Ha egy igazán jó hangulatú zenés táncos estére készülnek, akkor ezt a programot érdemes felírni a naptárba. Október 3-án szombaton Széchenyben rendezik meg a szüreti napot, amelynek fénypontja az esti batyus szüreti bál lesz a művelődési házban. Este 7 órától indul a mulatság, a talp alá valóról pedig Holec Attila gondoskodik. Jöhet a tánc, a közös ének és a beszélgetés, és persze a hamisítatlan szüreti hangulat. A batyusbál különlegessége éppen az, hogy itt tényleg együtt van minden, ami egy jó őszi mulatsághoz kell. Barátok, családok, ismerősök, finom falatok, bor, zene és egy nagy adag jókedv. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozza magával a batyut és a táncos lábakat, a többit pedig bízzuk a zenére. És ha már délután bekapcsolódnának a programokba, akkor sem fognak unatkozni, délután 2-kor indul a szüreti felvonulás a Kossuth út végétől, és a menet végigvonul Széchenyi utcáin. Csőszlányok, csőszlegények, manók, törpék, szőlőkoszorú vivők, örtögök és boristák is feltűnnek majd a felvonulásban. A városháza előtt szüreti verssel készülnek, majd egy igazán különleges hagyományőrző program következik, felelevenítik a 100 éves szüreti körtáncot. A délután folytatásában néptáncosok, népdalénekesek és táncosok gondoskodnak a hangulatról, a gyerekeket pedig külön programok várják. Szóval október 3-án Széchenyben a szüret nem csak délutánig tart. Este 7-kor jön a batyus szüreti bál a művelődési házban Holec Attila zenéjével. Batyú, borzene és tánc, egy igazi őszi mulatság Széchenyben.

kirakat, benne horoszkóp rovat, vajon milyen napot jósolnak önöknek a csillagok mára? Kedves Kos, ön szeretne pontos lenni, de valami megakadályozza, hogy egy ma megbeszélt találkozóra időben odaérjen, elkerülheti a késedelmet és az azzal járó malőrt, ha a tervezetnél jóval korábban indul el. Kedves Bika, egy jövő heti esemény miatt nyugtalankodik már a mai napon. Azt jól teszi, ha lelkileg felkészül, mert valóban nagy megmérettetésnek lehet majd kitéve. Kedves Ikrek, egy kicsit depressziós a hangulata, pedig nem kéne hagynia, vannak bizonyos ügyek, melyeket hiába is erőltet, nem tud előre haladást elérni benne. A legtöbb, amit tehet, hogy beletörődik és elfogadja. Ami a rákot illeti, ha már a lelki világa, a hangulata ma meglehetősen ingatag, figyeljen arra, hogy a családja ebből semmit se lásson. Különösen a gyermekei alig ha értenék meg, hogy miért zúdítja rájuk a saját gondjaiból fakadó haragját. Kedves oroszlán, a kedvese sajnos egyre nehezebben tűri a folyamatos acsarkodását, avagy káromkodását és a panaszokat, mindkettejük idegeinek megkímélése érdekében, ha nem tud más levezetést, kezdjen el valamilyen küzdősportot. Ami a szüzet illeti, olyan kötelezettséget vállalt, ami nagy tehernek bizonyul, és ha végezni akar vele, akkor bizony a mai estéjéből is kénytelen áldozni rá. A családja ezt biztosan nem fogja örömmel fogadni, de a mai nap különlegessége az, hogy mégis módot adhat önnek arra is, hogy valami féleképpen kárpótolja őket. Nem sokára folytatjuk a mérlegekkel, előtte zene.

csodálatos lágerek között folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a mérleggel. Remek nap lehet ez az ön számára. Társasági életre, vidám élénk beszélgetésekre számíthat. A szellemesség ma fontos tényező, jól jár, ha a humort is beleszövi a mondandójába. Kedves Skorpió, megmondta már, hogy hiába kéri egy ismerősét arra, hogy az ön segítségére legyen. A legjobb, ha megpróbál maga segíteni saját magán. Így jól járhat, megtanulhat valamilyen új ismeretet. Kedves Nyilas, a mai napon semmi sem könnyű önnek. Hiába végez is, a munkája az otthonában is utolérheti, vagy az is lehetséges, hogy ügyeletre berendelik. Ami a bakot illeti, ne kapkodjon. A minőség sokkal fontosabb, mint az, hogy időre készüljön el valamivel, legyen szó ételről, vagy valamilyen megígért munkáról. Kedves vízöntő, nagyon kimerült lehet. Ezért, ha van is estére tervezett programja, mondja le, és inkább csak adja át magát a lustálkodásnak. Végül pedig a halak, egy vita felnyitja a szemét, a párjával nem pont ugyanúgy gondolkodnak egy bizonyos témáról. Amennyiben ez nem érinti a közös életüket, a közös terveiket, akkor legjobb, ha lemond arról, hogy változtatni akarjon rajta. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

Nem sokára ebédidő menü ajánló következik a kirakatban. Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd savanyú burgonyaleves, sertéshúsleves, töltött natúr csirkemell, bazsalikomos pesztóval és mozzarellával töltve, rizssel, hasábbal, salátával, pilszneri sertésgulyás, sörrel és lecsóval, tésztával, illetve olajos paprikával, jutúrós galuska, tejföllel és pirított szalonnával, rántott sajt, hasábbal és tartárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa a gyarmaton is a Schweik vendéglőben. A mai ajánlat: tárkonyos sertésragúleves, csontleves, lekváros gőzgombóc csoki öntettel, rántott sertéskaraj, bajor krumpli salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
5: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
5: Itt a Megafon.
2: Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 30-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljesség igénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Béla az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1908-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztálytalálkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó Balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a Balassival. Szabó Andreát, a 125 év, 125 pillanat című kötet szerzőjét hallják.
7: Olyan megható, hogy mennyire küzdött ez a polgárosodó város az iskola, a gimnáziumért, tehát egy középfokú intézményért, amely az értelmiségét adja ennek a városnak.

0: Ugye 1875-től polgári fiúiskola működött az épületben, és aztán nagyon szép volt az, hogy amikor megalakult a gimnázium, dr. Sárfi Aladár állt az élén egy esztendeig csupán a korai halála miatt, és azt mondta, hogy őt egyetlen dolog vezényli, az vezeti az iskola megalapításakor a saját lelkiismerete. És azt lehet mondani, hogy a következő igazgató, Jaskovics Ferenc, aki az első világháborúig 1914-ig vezette az intézményt, már teljes mértékben bekapcsolta a balasi tanárait a város kulturális életébe. A legidősebb emlékező Wagner Béla tanár úr, aki visszatért az Alma Materébe könyvtárosként és tanárként. Ő még látta azt az 1908-ban végzett osztályt, ő az 50-es években járt a gimnáziumba, tehát látta azt az osztályt, aki osztálytalálkozóját tartotta, 1908-ban végzett talán dr. Bott Gyula osztálya, akiket ő nyilván akkor idős uraknak látott. Gyülekeztek ezek az idős urak, és ez olyan hátborzongató, illetve megrendítő volt, hogy ő, tehát egy olyan ember él közöttünk, aki még látta a gimnázium első osztályát.
1: Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgó-Tarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Hajszálnyi előnnyel vezet a Vác csapata a Dunavarsány előtt a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Mindkét csapat 14-14 pontot gyűjtött eddig, a Vác a lőtt gólok mennyisége alapján vezeti a bajnokságot. Ezen a hétvégén a jelenleg 7. helyen álló Csömör ellen hazai pályán áll ki a Vác csapata.
2: Időjárás.
1: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
1: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
2: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, indul az újabb óra, program ajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a kultikus magyar rajzfilmeket, október 1-én különleges színházi élmény vár mindenkit Vácon. A Madács Imre Művelődési Központ színpadán a Magyarok Dalszínház előadásában elevenedik meg a Macskafogó musical változata. A legendás történet ezúttal zenés színpadi produkcióként kell életre. A Macskák és Egerek örök háborúja, a jól ismert karakterek, a humor és dalok egyaránt helyet kapnak az előadásban. A középpontban természetesen Grabowski áll, aki ezúttal is fontos küldetésre indul. A váci előadásnak külön érdekessége Mészáros Tamás szereplése, aki Grabowskit alakítja. A színésznek ráadásul korábbi váci színházi kötődése is van. A Macskafogó egy korábbi színpadi változatában már játszotta ezt a szerepet a Váci Dunakanyar Színházban. Így most ismét Vácon találkozhat a közönség Mészáros Tamással és a legendás egérügynökkel. A Macskafogó musical október 1-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Váci Madács Imre Művelődési Központ színház termében. Egy este, ahol a jól ismert történet új formában zenével és élő színpadi játékkal kell életre.

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Kedves ünnepeltek Jeromosok, Zsófiák és Felíciák, üdvözlöm Önöket, nagyon szép napot kívánok, és boldog névnapot, illetve boldog születésnapot mindazoknak, akik ma szeptember 30-án születtek. A Jeromos görög eredetű név, szent nevű a jelentése, szintén görög eredetű, a Zsófia bölcsességet jelent, a Felícia a Félix férfi név, női párja, jelentése boldog, szerencsés. Nagyon szép napot kívánok minden kedves ünnepeltnek!

Mai filmajánló rovatunkban egy picit nosztalgiázunk, visszarepülünk az 1990-es évekbe, Szenvedélyek viharában egy jó kis film 1994-ből. Egy ezredes, miután megelégeltek kormánya bánásmódját, egy távoli őslakosok lakta vidéken telepszik le, hogy nyugodtan nevelhesse fel három fiát. Alfred a legidősebb, csendes kötelességtudó fiú, aki pontosan tudja, hogy mit akar. Samuel a legfiatalabb, mindenki kedvence, a századforduló idealizmusának megtestesítője. Tristan a középső azonban senkihez sem hasonlítható. Vad öntörvényű lélek, akit az ezredes hű indián segédje nevelt képzett harcossá. A három testvér elválaszthatatlan, de amikor felnőnek, életüket előre nem látható tragédiák, szenvedélyek és indulatok más-más útra terelik. A háború és a szerelem, a küzdelem és a családi kötelékek hol eltaszítják, hol pedig mágnesként vonzák a család tagjait, az apát, a fiúkat és a közéjük álló Susannát is. Érdemes megnézni a filmet, ha még nem látták Anthony Hopkinssal és Brad Pitt-tel a főszerepben. Ez a Szenvedélyek viharában.

0: 699 ezer forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
1: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veriti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
7: Hazudtam neked.
6: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
8: Verity. Hamarosan a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgó-Tarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Hajszálnyi előnnyel vezet a Vác csapata a Dunavarsány előtt a Pestvár megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Mindkét csapat 14-14 pontot gyűjtött eddig, a Vác a lőtt gólok mennyisége alapján vezeti a bajnokságot. Ezen a hétvégén a jelenleg 7. helyen álló Csömör ellen hazai pályán áll ki a Vác csapata. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárral járta körbe a Balatont. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videoton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Elképesztő 312 km/h sebességgel száguldott egy Porsche 911 sofőrje Franciaországban, egy olyan autópályán, ahol legfeljebb 130 km/h-val lehetett volna haladni. A rendőrök úgy nyilatkoztak, hogy ilyen mértékű gyorshajtással korábban még nem volt dolguk. A svájci állampolgárságú sofőr másodpercenként csak nem 87 métert tett meg, vagyis alig több mint 1 másodperc alatt futballpályányi távolságot közelített meg. Azonnal bevonták a sofőr jogosítványát, az autóját elszállították, emellett egy 1500 eurós biztonsági letétet is ki kellett fizetnie. Madonna elárulta, hogyan jött létre együttműködése Sabrina Carpenter énekesnővel az MTV Video Music Awards-on.

0: két sztár közösen vehette át a legjobb kollaborációért járó díjat, a Bring Your Love című dalukért, a színpadon pedig Madonna elmondta, hogyan született meg a közös munka. A 68 éves énekesnő szerint eredetileg 5 napig várt arra, hogy Sabrina válaszoljon neki, de stábja nem ért vissza. Aztán privát üzenetet írt neki, így indult a kapcsolatuk, közölte Madonna.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
1: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval. Folytatjuk. Ha egy igazán jó hangulatú zenés táncos estére készülnek, akkor ezt a programot érdemes felírni a naptárba. Október 3-án szombaton Széchenyben rendezik meg a szüreti napot, amelynek fénypontja az esti batyus szüreti bál lesz a művelődési házban. Este 7 órától indul a mulatság, a talp alá valóról pedig Holec Attila gondoskodik. Jöhet a tánc, a közös ének és a beszélgetés, és persze a hamisítatlan szüreti hangulat. A batyusbál különlegessége éppen az, hogy itt tényleg együtt van minden, ami egy jó őszi mulatsághoz kell. Barátok, családok, ismerősök, finom falatok, bor, zene és egy nagy adag jókedv. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozza magával a batyut és a táncos lábakat, a többit pedig bízzuk a zenére. És ha már délután bekapcsolódnának a programokba, akkor sem fognak unatkozni, délután 2-kor indul a szüreti felvonulás a Kossuth út végétől, és a menet végigvonul Széchenyi utcáin. Csőszlányok, csőszlegények, manók, törpék, szőlőkoszorú vivők, örtögök és boristák is feltűnnek majd a felvonulásban. A városháza előtt szüreti verssel készülnek, majd egy igazán különleges, hagyományőrző program következik, felelevenítik a 100 éves szüreti körtáncot. A délután folytatásában néptáncosok, népdalénekesek és táncosok gondoskodnak a hangulatról, a gyerekeket pedig külön programok várják. Szóval október 3-án Széchenyben a szüret nem csak délutánig tart. Este 7-kor jön a batyus szüreti bál a művelődési házban Holec Attila zenéjével. Batyú, bor, zene és tánc, egy igazi őszi mulatság Széchenyben.

könyvajánló rovattal megyünk tovább. Milyen könyvet érdemes mostanában olvasni a bekuckózós időszakban, például a Pumpkin Spice kávézót a Szívek szállodája fűszeresebb kiadásban. Jane Ellis azonnal kap a lehetőségen, amikor nagynénye felajánlja neki szeretett kávézóját, hiszen végre megszabadulhat szörnyen unalmas irodalmi munkájától, és új életet kezdhet Dame Harbor aranyos kisvárosában. Azonban a beilleszkedés nem zökkenőmentes, éjszakánként szörnyű ricsajra ébred, és egy kicsi kávézó is nagy gondokkal járhat, főleg ha valaki szabotálni próbálja. Szerencséjére a kávézó egyik beszállítója a segítségére siet egy szerencsétlen baseballütős epizód után, ráadásul ez a beszállító kifejezetten jóvágású. Logan Andrews legszívesebben selyemtyúkjai társaságában tölti az idejét, elvégre ők az egyetlen nőnemű lények, akik megértik őt, nem érdeklik a kisvárosi pletykák, és még kevésbé érdekli a helyi kávézó új tulajdonosa, az irritálóan jókedvű, folyton nyüzsgő nagyvárosi lány, csak hogy valamiért képtelen ellenállni neki. A hűvös őszi napok közelettével mindkettőjüknek döntenie kell, vajon megéri kimerészkedni a komfortzónájukból és új bizonytalan dolgokba vágni, aminek talán szívfájdalom lesz a vége. A Pumpkin Spice kávézó tökéletes olvasmánya bekuckózós estékre és azokra a napokra, amikor az ősz színeire és illataira vágyunk, érdemes beszerezni.

A meg a slágerek között mozi ajánlóval megyünk tovább. Balassa gyarmat, Madács mozi. A mai napon 3:45-től 3D-ben megnézhetik a Bosszúállókat. Végjáték ráadás, 2-től vetítik a Préri farkas visszavág, a Dávid, valamint a Sóna bárány és Moszat végszörnye című animációs filmeket. 4-től és 8-tól a Kaptár. 4-től és 6-tól a Vadon szíve. Sosem voltál itt, egy akciófilm 4 órától. El Caminót találd meg az utat 6 órától, félrelépni szabad egy új magyar végjáték 6-tól és 8-tól, valamint a Bosszú és a Csajos hétvége szintén 8 órától. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a filmekhez!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
7: Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárral járta körbe a Balatont. Több embert megsebesített egy éles tárgyal egy tanuló kedden reggel az észak-szlovákiai Szaniszló falván, amikor tanáraira és iskolatársaira támadt a helyi általános iskolában. A mentőszolgálat 2 mentőegységet és 2 mentőhelikoptert is küldött a helyszínre. A támadás kedden reggel a tanítás kezdetekor történt. Az elkövető egy 8. általános iskolás fiú, aki egy éles tárgyal támadt iskolatársaira és a tanárokra. A támadót később lefogták. A támadásban 2 tanárnő és egy diáklány sült meg. Sérüléseik komolyak, de egyikük sincs életveszélyben. Elképesztő 312 km/h sebességgel száguldott egy Porsche 911 sofőrje Franciaországban, egy olyan autópályán, ahol legfeljebb 130 km/h-ban lehetett volna haladni. A rendőrök úgy nyilatkoztak, hogy ilyen mértékű gyorshajtással korábban még nem volt dolguk. A svájci állampolgárságú sofőr másodpercenként csak nem 87 métert tett meg, vagyis alig több mint 1 másodperc alatt futballpályányi távolságot közelített meg. Azonnal bevonták a sofőr jogosítványát, az autóját elszállították, emellett egy 1500 eurós biztonsági letétet is ki kellett fizetnie.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
0: Időjárás.
7: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik,

0: Este 8 körül már csak 13 fok lesz, hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, indul az újabb óra program ajánlóval, folytatjuk. Ha szeretik a kultikus magyar rajzfilmeket, október 1-én különleges színházi élmény vár mindenkit Vácon. A Madács Imre Művelődési Központ színpadán a Magyarok Dalszínház előadásában elevenedik meg a Macskafogó musical változata. A legendás történet ezúttal zenés színpadi produkcióként kell életre, a macskák és egerek örök háborúja, a jól ismert karakterek, a humor és dalok egyaránt helyet kapnak az előadásban. A középpontban természetesen Grabowski áll, aki ezúttal is fontos küldetésre indul. A Váci előadásnak külön érdekessége Mészáros Tamás szereplése, aki Grabowskit alakítja. A színésznek ráadásul korábbi váci színházi kötődése is van. A Macskafogó egy korábbi színpadi változatában már játszotta ezt a szerepet a Váci Dunakanyar Színházban. Így most ismét Vácon találkozhat a közönség Mészáros Tamással és a legendás egérügynökkel. A Macskafogó musical október 1-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Váci Madách Imre Művelődési Központ színház termében. Egy este, ahol a jól ismert történet új formában zenével és élő színpadi játékkal kell életre.

Napi életmód rovattal folytatjuk a kirakatot, a kora reggeli edzés előnyeivel fogunk foglalkozni ma. Természetesen mindegy, hogy mikor edzünk, a legfontosabb az, hogy a rendszeres testmozgás akár meg is hosszabbíthatja az életünket. A kutatások szerint a reggeli edzés azért jóval több előnyt kínál, mint amit napközben végzünk. Reggelente általában sokkal üdébbek, frissebbek és energikusabbak vagyunk, és ezt ki is tudjuk használni. Ha reggel edzünk, sokkal pontosabban tudjuk elvégezni a gyakorlatokat, és az edzésprogramunk is sokkal hatékonyabb lehet, mintha azt napközben végeznénk. Reggel még kevesebb zavaró tényező is lehet, ami miatt félbe kellene szakítani az edzésünket. Amennyiben reggel edzünk, akkor a reggeli testmozgás pozitív hatásait egész nap érezhetjük, hiszen a mozgás nagyon jó stressz csökkentő, illetve hatására endorfin, azaz boldogság hormon szabadul fel a szervezetünkben, és sokkal jobb boldogan munkába menni reggelente, mint szomorúan. Hamarosan folytatjuk tovább mai témánkat, de előtte zene.

Miért érdemes korán reggel edzeni? Folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat. Egy kutatás arról számolt be, hogy a testmozgás ugyan segít a fogyásban, de a reggeli edzés még erőteljesebb fogyást indíthat el, mintha a nap más szakaszában végeznénk el a napi testmozgásunkat. Amennyiben még reggeli előtt edzünk, ugye a zsírégetési folyamatok is sokkal hatékonyabbak lesznek. A testmozgás szabályozza az étvágyat, mégpedig a grelin nevű hormon szintjének csökkentésével. A reggeli gyakorlatok elősegítik a jó lakottsági hormonok növekedését, azaz hatásukra kevésbé érezzük éhesnek magunkat. A fizikai aktivitás pedig növeli a fókuszt és a koncentrációt. Ha álmatlanságon szenvedünk, akkor is javasolt reggel mozogni, hiszen ha ezt este tesszük, akkor sokkal aktívabbak leszünk, ami megint csak gátja lehet a minőségi és mennyiségi alvásnak. Ennyit tehát a kora reggeli edzésről, most pedig zenélünk tovább itt a Megafonban.

0: között.
1: Horizontabla.hu.
0: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veréti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
4: Hazudtam neked.
3: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
5: Verity. Hamarosan a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 15 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon és tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartott egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Madonna elárulta, hogyan jött létre együttműködése Sabrina Carpenter énekesnővel. Az MTV Video Music Awards-on a két sztár közösen vehette át a legjobb kollaborációért járó díjat, a Bring Your Love című dalukért. A színpadon pedig Madonna elmondta, hogyan született meg a közös munka. A 68 éves énekesnő szerint eredetileg 5 napig várt arra, hogy Sabrina válaszoljon neki, de stábja nem ért vissza. Aztán privát üzenetet írt neki, így indult a kapcsolatuk, közölte Madonna.
9: Időjárás.
8: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
8: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Sződliget és Vác belterületén mérik az

0: autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Egy elegáns lakás, amit hirtelen mindenki titkos rendezvúkra szeretne használni. Ray Cooney és John Chapman fergeteges brit vígjátéka, a közönség kedvenc kölcsönlakás. Legközelebb október 2-án, pénteken este 7 órától várja a kikapcsolódni vágyókat a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház kamaratermében.

A Nápoly és Ischia szigetek között elhelyezkedő Procida nevű sziget mindössze 4 négyzetkilométeres területén rengeteg látnivaló akad. Mai nagyvilág rovatunkban erről a szigetről lesz szó. A Nápolyból induló egynapos kirándulások során a legtöbben az ismertebb Capri szigetét veszik célba. Procida, a színes sziget 2022-ben elnyerte Olaszország kulturális fővárosa címét, ami azzal is jár, hogy egyre többen fedezik majd fel a varázsát. Addig is ajánlom mindazoknak, akik szeretnék elkerülni a tömeget, és bejárnák ezt a mesés álmos olasz szigetet. A Procidába tartó komp a festői Marina Grandeba érkezik, amely egymás mellett álló színes házairól és festői kikötőjéről ismert. Ez a sziget kereskedelmi szíve, ahol a Via Roma mentén található a legtöbb szálloda, étterem és szuvenírbolt. Ha már itt járunk, akkor feltétlenül kukkantsunk be a halászok templomába, a 18. századi Santa Maria della Pieta templomba, amely napsárga homlokzatáról, kidolgozott márványoltárairól és festett kupolájáról ismert. Hamarosan folytatjuk tovább ezzel a szép szigettel, de előtte zene.

Még mindig egy nagyon szép olasz szigeten járunk gondolatban, ez nem más, mint Procsida, folytatjuk tovább napi nagyvilág rovatunkat. Amikor a komp Procsidához közeledik, az első dolog, amit megláthatunk, Terra Murata, egy fallal körülvett erődszerű falu lesz, ami Marina Grande fölött magasodik. Egy meredek úton érhető el, ahová a legtöbb látogató felsétál, de busszal vagy taxival is megközelíthető. A lényeg viszont az, hogy a jutalom nem marad el. Elképesztően szép kilátás nyílik az öbölre, a sziklafalba épített házakra és a szűk 16. századi utcákra. Érdemes betérni a La Casa di Graciela nevű múzeumba is, amely mint egy skanzen egy 1800-as évekbeli házat mutat be. De felkereshetjük a filmes helyszíneket is. A filmrajongók már tudhatják, hogy a Procsida volt a Neruda postása 1994-es díjnyertes vígjáték díszlete. Mongi Bello kitalált falujaként is szerepelt a tehetséges Mr. Ripley című hátborzongató moziban. Egy rövid ideig a Richard Burtonnel és Elizabeth Taylorral forgatott klasszikus kosztümös drámában, a Kleopátrában is látható. A Neruda postást, a tengerparti jeleneteit pedig a Spiaggia di Pozzo Vecchio-ban forgatták, hogyha Procsidán járnak, akkor érdemes ezeket a filmes helyszíneket is felkeresni.

0: Délután 4 óra van, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól érezték magukat. Holnap ismét várom Önöket 10-kor, ne feledjék kirakat a műsor, amiben minden benne van, minden hétköznap 10 és 4 között. Rédei Renit hallották, szép napot kívánok a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGAL.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot

0: ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áruautók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
1: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
5: Hazudtam neked.
4: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
6: Verity. Hamarosan a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 16 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljességigénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Béla az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1980-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztálytalálkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a Balassival. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint több mint 8000 észak-koreai katona

0: katona tartózkodik Oroszország területén, és további 10 000 érkezését készítik elő. Az ukrán elnök az észak-koreai csapatok oroszországi telepítésével kapcsolatos új adatokra hivatkozva egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy kiképzésre, majd Oroszországba vezénylésre választják ki őket. Az MTI felidézte, Zelenszkij augusztusban és korábban szeptemberben is arról beszélt, hogy akár 50 000 észak-koreai katonát is küldhetnek harcolni Oroszország oldalán, és felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés és 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Késő délután gyors leülés kezdődik, este 8 körül már csak 13 fok lesz. Hajnalban 4 fokig süllyed a hőmérséklet.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
0: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a 2-esen Szűdliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgó-Tarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poj Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai Németh Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd.
2: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a kettesen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt.

0: elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgó-Tarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszabúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es főúton Endrefalván és Széchenyben, a kettesen Sződliget és Vác belterületén mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell számítani Mohorán és Verőcén is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
0: Reklámot hallottak!
7: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 30-án. A mikrofonnál Molnár.

0: kezdte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljesség igénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Béla az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1980-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztálytalálkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó Balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a Balassival. Szabó Andreát, a 125 év, 125 pillanat című kötet szerzőjét hallják.
1: A megható, hogy mennyire küzdött ez a polgárosodó város az iskola, a gimnáziumért, tehát egy középfokú intézményért, amely az értelmiségét adja ennek a városnak. Ugye 1875-től polgári fiúiskola működött az épületben, és aztán nagyon szép volt az, hogy amikor megalakult a gimnázium, dr. Sárfi Aladár állt az élén egy esztendeig csupán a korai halála miatt, és azt mondta, hogy őt egyetlen dolog vezényli, az vezeti az iskola megalapításakor a saját lelkiismerete. És azt lehet mondani, hogy a következő igazgató, Jaskovics Ferenc, aki az első világháborúig 1914-ig vezette az intézményt, már teljes mértékben bekapcsolta a balassi tanárait a város kulturális életébe. A legidősebb emlékező Wagner Béla tanár úr, aki visszatért az Alma Materébe könyvtárosként és tanárként. Ő még látta azt az 1908-ban végzett osztályt, ő az 50-es években járt a gimnáziumba, tehát látta azt az osztályt, aki osztálytalálkozóját tartotta, 1908-ban végzett talán dr. Bott Gyula osztálya, akiket ő nyilván akkor idős uraknak látott. Gyülekeztek ezek az idős urak, és ez olyan hátborzongató, illetve megrendítő volt, hogy ő, tehát egy olyan ember él közöttünk, aki még látta a gimnázium első osztályát.
0: Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgó-Tarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordást a száradt gajjai elszáradt rügyei

0: Valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Hajszálnyi előnnyel vezet a Vác csapata a Dunavarsány előtt a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Mindkét csapat 14-14 pontot gyűjtött eddig, a Vác a lőtt gólok mennyisége alapján vezeti a bajnokságot. Ezen a hétvégén a jelenleg 7. helyen álló Csömör ellen hazai pályán áll ki a Vác csapata.
1: Közlekedés.
0: Mai a Solgutarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 88.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklam. Reklam. Hallod. Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
0: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
5: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Beríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
8: Hazudtam neked.
7: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
0: Verity. Hamarosan a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 19 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A piros lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredmények.

0: navigációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba, 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárral járta körbe a Balatont. Visszalépett a székesfehérvári foci csapat megvásárlásától a brit olasz Racing City Group cégcsoport. A vevőjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. Vásárlásához szükséges bankgaranciát, jelentette be Facebook oldalán kedden Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Mindez pedig azt jelenti, hogy az eddigi 2 vevőjelölt közül egyik sem lesz a Videóton tulajdonosa. Emiatt újabb pályázati kör kiírására lesz szükség a csapat értékesítéséhez. Elképesztő 312 km/órás sebességgel száguldott egy Porsche 911 sofőrje Franciaországban, egy olyan autópályán, ahol legfeljebb 130 km/órával lehetett volna haladni. A rendőrök úgy nyilatkoztak, hogy ilyen mértékű gyorshajtással korábban még nem volt dolguk. A svájci állampolgárságú sofőr másodpercenként csak nem 87 métert tett meg, vagyis alig több mint 1 másodperc alatt futballpályányi távolságot közelített meg. Azonnal bevonták a sofőr jogosítványát, az autóját elszállították, emellett egy 1500 eurós biztonsági letétet is ki kellett fizetnie. Madonna elárulta, hogyan jött létre együttműködése Sabrina Carpenter énekesnővel. Az MTV Video Music Awards-on a két sztár közösen vehette át a legjobb kollaborációért járó díjat, a Bring Your Love című dalukért. A színpadon pedig Madonna elmondta, hogyan született meg a közös munka. A 68 éves énekesnő szerint eredetileg 5 napig várt arra, hogy Sabrina válaszoljon neki, de stábja nem ért vissza. Aztán privát üzenetet írt neki, így indult a kapcsolatuk, közölte Madonna.
1: Közlekedés.
0: Mai a Solgutarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
2: Mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljességigénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori

0: fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába, ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kóspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt galjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint több mint 8000 észak-koreai katona tartózkodik Oroszország területén, és további 10000 érkezését készítik elő. Az ukrán elnök az észak-koreai csapatok oroszországi telepítésével kapcsolatos új adatokra hivatkozva egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy kiképzésre, majd Oroszországba vezénylésre választják ki őket. Az MTI felidézte, Zelenszky augusztusban és korábban szeptemberben is arról beszélt, hogy akár 50000 észak-koreai katonát is küldhetnek harcolni Oroszország oldalán, és felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét.
1: Közlekedés.
0: Ma éjjel Solgutarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Először kerülték körbe rotációs kapával a Balatont. Tóth Tamás egy jó barátjával együtt pénteken indult, vasárnap élt célba 210 kilométert megtéve a 2,5 nap alatt. Már 4-szer nyerte meg a Lébény Kupa rotációs kapa versenyt, így idén új kihívás után nézett. Egy gyári kapálógépet alakítottak át, egy 4 ütemű motor rakott össze, hogy a szerelés után gyorsabb legyen, így ne csak 5-10, hanem akár 25-30 kilométerrel is tudjon haladni. De nem csak gépekkel, hanem 4 lábúval is megtették már a távot, korábban Szamárra járta körbe a Balatont. Több embert megsebesített egy éles tárgyal egy tanuló kedden reggel az észak-szlovákiai Szaniszló falván, amikor tanára

0: Legfeljebb 130 km/órával lehetett volna haladni. A rendőrök úgy nyilatkoztak, hogy ilyen mértékű gyorshajtással korábban még nem volt dolguk. A svájci állampolgárságú sofőr másodpercenként csak nem 87 métert tett meg, vagyis alig több mint egy másodperc alatt futballpályányi távolságot közelített meg. Azonnal bevonták a sofőr jogosítványát, az autóját elszállították, emellett egy 1500 eurós biztonsági letétet is ki kellett fizetnie.
1: Közlekedés.
0: Mai a Solgutoriánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 30-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Sértő és valótlan tartalmú videókat publikált egy eddig ismeretlen személy a Nógrád vármegyei Vanyarc község vezetőjéről. Bálint Andrea polgármester egy internetes közleményben ismertette, elfogadhatatlan és méltatlan mások megalázása, főleg valótlan állítások terjesztésével. Mint írja, egy kis közösségben, ahol sokan személyesen ismerjük egymást, a kimondott és leírt szavaknak különösen nagy súlyuk van. A polgármester a közleményt szeptember 21-én hozta nyilvánosságra, de az ügy hátteréről nem írt. Azonban tegnap előtt már a helyi önkormányzati képviselőtestület feloszlatását helyezte kilátásba. Az aznapi ülésen az erről szóló javaslatot nem támogatták a képviselők. Bálint Andrea arról egyelőre nem publikált, hogy a személyét érintő lejáratási kísérlet és a testület feloszlatása között van-e kapcsolat. Javaslatának okaként azt írja, hogy az önkormányzaton belül jelentősen meggyengültek az együttműködés feltételei. Bálint Andrea polgármester a Megafon megkeresésére azt ígérte, hogy Vanyarc lakossága hamarosan levélben kap magyarázatot a történtekre, ezzel együtt pedig rádiónknak is elküldi levelét, amelyben feltárja a helyzet okait. Személyes visszaemlékezéseken keresztül írja le a balassagyarmati Balassi Bálint gimnázium elmúlt 125 évét egy most megjelent új kötet, amelyet szombaton mutattak be a közönségnek a Nógrádi városban. A könyv szerkesztője Szabó Andrea elmondta, a teljesség igénye nélküli merítést készítettek szerzőtársával, Sok Csevics Judittal. A felkért írók az iskola egykori növendékei, 82 személyes múltbeli történet és 43 jelenkori pillanatkép összeállítása szemlélteti a vármegye első gimnáziumában folyó munkát. A könyv legrégebbi történetét Wagner Béla az iskola tanára írta, aki még találkozhatott az 1980-ban végzett akkori első gimnáziumi csoport diákjaival egy osztálytalálkozó alkalmából. Szabó Andrea kiemelte, megható pillanat volt számára azt látni, hogy az 1900-as évek elején még polgárosodó Balassagyarmat dokumentált erőfeszítést tett egy gimnázium megalapítására, amely végül ténylegesen is létrejött a Balassival. Szabó Andreát, a 125 év, 125 pillanat című kötet szerzőjét hallják.
5: Olyan megható, hogy mennyire küzdött ez a polgárosodó város az iskola, a gimnáziumért, tehát egy középfokú intézményért, amely az értelmiségét adja ennek a városnak. Ugye 1875-től polgári fiúiskola működött az épületben, és aztán nagyon szép volt az, hogy amikor megalakult a gimnázium,

0: ő az 50-es években járt a gimnáziumba, tehát látta azt az osztályt, aki osztálytalálkozóját tartotta, 1908-ban végzett talán dr. Bott Gyula osztálya, akiket ő nyilván akkor idős uraknak látott. Gyülekeztek ezek az idős urak, és ez olyan hátborzongató, illetve megrendítő volt, hogy tehát egy olyan ember él közöttünk, aki még látta a gimnázium első osztályát.
1: Pénteken országszerte az iskolai bántalmazás megelőzésére szerveznek oktatóprogramokat általános és középiskolásoknak. A Piros Lap napon egész délelőtt az osztályokon belüli szocializációról és együttműködésről beszélgetnek az érintett diákok. Az eseményen pedagógus támogatásával alakítják a beszélgetési helyzeteket, amik a diákok saját tapasztalásain alapulnak. A foglalkozás végén összefoglalót készítenek az elfogadó, támogató és biztonságos közösségek működéséhez, valamint több saját vállalással is ígéretet tesznek az eredményekért. Nógrádban a Salgó-Tarjáni Beszterce lakótelepi általános iskolában, Balassagyarmaton a Balassi gimnáziumban, Verőcén a Vilcsek Gyula általános iskolában és Kosdon az Arany János általános iskolában szervezik meg a programot. Csődbe mehet Bátony terenye. Orosz István polgármester szerint fontos, hogy minden bevétel befolyjon a városi kasszába. Ellenkező esetben nem tud működni a kelet-nógrádi város. Felhívta a figyelmet arra, hogy 777 cég és több mint 800 helyi lakos tartozik az önkormányzatnak 164 millió forinttal. Orosz István azt üzente a helyieknek, ezen mindenki gondolkodjon el. Kiemelte, 71 fiatal házas is felvett kölcsönt Bátony terenyétől, és több vállalkozó is kapott hitelt, ők 17 millió forinttal tartoznak, nem fizették vissza. Orosz úgy véli, mindenkinek joga a fejlődő, élhető és biztonságos város, de ez csak akkor sikerülhet, ha mindenki felelősséget vállal benne. Lehet kérem, hogy mindenki fizesse meg, amivel tartozik? Kérdezte közleménye végén Bátony terenye polgármestere. Rendkívüli károkat okozhatott az idei aszály a Börzsönyben, hatalmas területen száradtak ki a fák, állítja egy ökológus, aki kúspallagon készített videójával bizonyítja állításait. Molnár Ádám Péter szerint már nyár óta őszies képet mutat a táj, a légi felvételek látványán túl a földfelszínen is tapasztalható a probléma. Fiatal tölgyfa példányokon szemléltette, hogy bordásra száradt gajjai elszáradt rügyei valószínűleg már soha nem lesznek életképesek. A szakember szerint a klímaváltozás extrém mértékű kártékony hatása egyelőre felbecsülhetetlen az erdőállományban, de becslése szerint 20-80% közötti lehet. Ugyanakkor a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója árnyaltabban fogalmaz. Selmeci Kovács Ádám úgy látja, hogy elsősorban a fiatal fák szenvedték el az idei hősokkot, de a példányok életképessége nagyon eltér egymástól. Hozzátette, emellett mégis tény, hogy az erős napsugárzás és a vízhiány is jelentősen csökkenti a túlélés esélyét. Hajszálnyi előnnyel vezet a Vác csapata a Dunavarsány előtt a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Mindkét csapat 14-14 pontot gyűjtött eddig, a Vác a lőtt gólok mennyisége alapján vezeti a bajnokságot. Ezen a hétvégén a jelenleg 7. helyen álló Csömör ellen hazai pályán áll ki a Vác csapata.
2: Közlekedés.
1: Mai a Salgó-Tarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Elbocsájtottak a kormányból egy helyettes államtitkárt. A Szociális és Családügyi Minisztériumból távoznia kell Galambos Katalinnak, aki a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Kátai német Vilmos miniszter nem tért ki arra, miért szakított munkatársával. Szűkszavúan annyit közölt, megszűnt iránta a vezetői bizalom. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érrek Szövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Baka András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet. A köztársasági elnök kifejezi abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd. Holnaptól a vármegyékből ismét megyék lesznek. A Tisza kormány még szeptember elején döntött erről. A vármegye és a főispán elnevezéseket a Fidesz vezette be 2022-ben. Azzal érveltek, hogy a vármegye szó használatának visszaállítása biztosítja az 1000 éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését a mai magyar jogrendben, illetve erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét és a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A Fidesz 2022. július 19-én fogadta el az alaptörvény 11. módosítását, amelynek része volt a megyék, vármegyékké és a kormány megbízottak főispánná való átnevezése. A javaslatot Lázár János, az 5. Orbán kormány építési és beruházási minisztere is megszavazta, pedig korábban ellenezte az ötletet. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség egy 36 éves salgótarjáni férfival szemben, aki napokig fogva tartotta egy nőt, hogy Ausztriába vigye prostituáltnak, közölte a vádhatóság. A férfi 2024-ben egy közösségi oldalon ismerte meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettet. Miután a nő bizalmába férkőzött, egy ismerőse házába vitte, ahol napokig tartotta fogva, a nőt kereső rokonokat pedig elküldte. Az emberkereskedő a sértettet több férfinek is felkínálta, hogy pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson nekik. Végül a sértett 5 nap után egy másik nő segítségével szökött el. Egy közeli kisbolt eladójától kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A Nógrád vármegyei főügyészség vádiratában a férfi 12,5 év fegyházbüntetésére tett indítványt. Az ügyben a balassagyarmati törvényszék dönt. Madonna elárulta, hogyan jött létre együttműködése Sabrina Carpenter énekesnővel. Az MTV Video Music Awards-on a két sztár közösen vehette át a legjobb kollaborációért járó díjat, a Brian

0: volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. október 1-én. A mikrofonnál Szendi Hojni. Hírek. Szabad piaci körülmények vannak, és a szabad piacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A pártelnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A Gazdasági Lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett, mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. Ezt a fővárosi törvényszék közölte szerdán. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy Sesztek a 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt több százmilliós és több milliárdos kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Az ügyészség szerint Sesztek és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, de Sesztekre más terhelő vallomások is vannak. A KDNP-s politikus ártatlannak tartja magát. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dál Gyula,

0: és ez is nagyot szól.
1: Megafon.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Szabadpiaci körülmények vannak, és a szabadpiacon van megoldás a magas üzemanyagárakra. Ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter, amikor egy riporter arról kérdezte, hogy kilátogat-e a Független Benzinkutasok Szövetsége tüntetésére Budapesten a Kossuth térre. Kapitány István arra hivatkozva mondott nemet, hogy a minisztériumba megy, aztán az országgyűlés ülésére. Azonban a szövetség tagjai 4 napig várják őt, de erre már nem reagált semmit. A Tisza pártelnöke Magyar Péter a tavaszi országgyűlési kampányban azt ígérte, hogy 480 forintos üzemanyagár lesz, ehhez pedig az adócsökkentés jelent megoldást. A jelenlegi benzin átlagár 635, a dízel 709 forint literenként, és egyelőre nincs szó a hatósági ár bevezetéséről vagy az adócsökkentésről. Kedvezőtlen gazdasági trend bontakozik ki Magyarországon az ipari termelői árak emelkedésével, közölte a Világgazdaság. A Gazdasági Lap elemzése alapján augusztustól összességében magasabb áron dolgozik a hazai ipar, amely a lakossági fogyasztói árakban is hamarosan megjelenik. A korábbi időszakkal összevetett mintegy 5%-os különbözet áremelő hatásának dátumát egyelőre nem jelezték előre. Az újság fogalmazása szerint brutális mértékű, kedvezőtlen trend van a magyar turizmusban is. Több mint 7%-kal kevesebb vendég, több mint 5%-kal kevesebb vendégészakát töltött el a hazai szálláshelyeken a tavalyi adatokhoz képest. A Világgazdaság emlékeztet, a turisztikai ágazat a GDP 13%-át adja. Ilyen mértékű zuhanás nem történt a koronavírus járvány óta. A külkereskedelmi áruforgalom is összeesett augusztusban 1140 millió forinttal kisebb, és mínuszba fordult a tavalyi év többletéhez képest. Kormányzati reakció egyelőre még nem érkezett. Elrendelte Sesztek Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája. Ezt a fővárosi törvényszék közölte szerdán. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy Sesztek a 2014 és 2018 közötti minisztersége alatt több százmilliós és több milliárdos kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Az ügyészség szerint Sesztek és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, de Sesztekre más terhelő vallomások is vannak. A KDNP-s politikus ártatlannak tartja magát. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától. Családja, zenésztársai, barátai, rajongói jelenlétében szerdán az egyik budapesti temetőben. A katolikus szertartást követő polgári búcsúztatót F. Nagy Erika színész, előadó művész vezette le. Az eseményen a zenész kollégái között ott volt mások mellett Földes László Hobó, Takács Tamás, Sárvári Vilmos, Pataki Attila, Németh Gábor, Viki Dál Gyula, mellettük Bánki József volt ferencvárosi labdarúgó és Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó is. A Máté Péter díjas magyar blues énekes szeptember 17-én 78 éves korában hunyt el.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.